négy évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

0: amikor a hangerő az egyetlen megoldás. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió. Mindig

0: Itte csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Ez a Light Session. A mai műsor rezidense Spy.

Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Még egy órát! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session a Forrás Rádió Mix műsorán.

0: ennyi volt a buli.
1: Ne feledd, mi házhoz visszük a party.
0: Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online. Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Az ország közel 89%-án közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszályban. Izraelben megkezdték a munkálatokat egy krokodilokkal teli vízesárok létrehozásához egy börtön körül. A Tatabányáról Budapestre utazókat augusztusban is érintik a vasúti menetrendi változások. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a Forrás Rádió reggeli híreit. Az ország közel 89%-án, a nyári növények legnagyobb termőterülettel rendelkező vármegyeiben pedig a terület több mint 91%-án közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály van, derül ki a Hungaromet ZRT-nek az aszály területi kiterjedéséről készített szerdai grafikájáról. Az aszályinfo oldalon közölt adatok szerint az Alföldön a Dunántúl keleti felén, a Kisalföld egy részén nagyfokú vagy súlyos az aszály, csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben északkeleten van optimális nedvesség a talajban. Izraelben megkezdték a munkálatokat a Negev-sivatagban fekvő Keciot börtön körül egy krokodilokkal teli vízesárok kialakításához, jelentette a Vallahír portál szerdán. Az egyiptomi határ közelében fekvő Keciot börtönben különös biztonsági óvintézkedésekkel őrzött rabokat, köztük a Hamász palesztin iszlamista szervezet Nuba nevű elitkommandójának terroristáit tartják fogva. A Valla tájékoztatása szerint megkezdődtek a földmunkák, az Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter kezdeményezte kísérleti program keretében. A projekt lezárása után döntenek arról, hogy más fokozott biztonságú börtönökre is kiterjesztik-e a krokodilok alkalmazását. A déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódó munkák miatt az elmúlt hónapokban már több alkalommal is módosult a Tatabányáról Budapestre közlekedő vonatok menetrendje, írja a város közösségi oldala. A változások július 27-től augusztus 30-áig ismét érintik a Tatabányán is megálló távolsági és nemzetközi járatokat. További változásra kell készülni augusztus 5-éről 6-ára, 6-ról 7-ére, valamint 8-ról 9-ére virradó éjszaka is. Ezeken a napokon egy késő esti Railjet Express helyett Budapest-Kelenföld és Budapest-Keleti között MÁV busz közlekedik. A pótlóbuszon a vasúti menetjegyek érvényesek, kerékpárszállítás és csoportok együttes elhelyezése azonban nem biztosítható. A tatabányai indulási és érkezési időpontok is módosulhatnak, ezért indulás előtt mindenképpen érdemes ellenőrizni a kiválasztott járatot a MÁV plusz alkalmazásban vagy a MÁV csoport menetrendi felületén. Júliusban minden pénteken 18 órától különleges irodalmi és zenei estekkel várja az érdeklődőket a Jókai Mór Városi Könyvtár hangulatos udvarán Komáromban. A programsorozat során komáromi hölgyek osztják meg a közönséggel kedvenc regényeik legszebb részleteit, amelyeket élő zenei kíséret tesz még emlékezetesebbé. A következő alkalommal, azaz július 24-én 18 órától Színak Evelin olvas fel, akit Budai Marci kísér.
0: Időjárás.
1: Ma a napsütés mellett többször lesz erősen felhős az ég, és vármegyénkben záporok kialakulására is lehet számítani. 22 és 25 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Morgan Best of I.S. Rolanddal és Riedl Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Andi, egyet értesz?
2: Igen, egyébként.
1: Jó, mielőtt elkezdjük mondani a szempontokat, mondjál te is egyet, jó?
2: Tehát, hogy mondjuk én is
1: van
2: egyet.
1: Van bármi, amit mi kihagytunk, és elmondanál a férfi hátsókról?
3: mi az a pasi típus, vagy mi az a vonás egy pasiban, ami téged nagyon taszít?
2: Hát én az anyuci kisfiú típustól nagyon ki vagyok. Nekem az red flag, hogyha bármi olyasmit hallok, akkor én ott nekem vége van, kész.
3: De hogy az anyuci nélkül is, tehát ha már eleve ilyen tutyimutyi, ilyen bizonytalan.
2: Igen, az is. A tutyimutyiak, azt se szeretem. Sajnos. Aha. Bocsánat, elnézést kérek mindenkitől.
1: Minden tutyimutyitól, de azok úgysem ennek ellened, mert tutyimutyik. Azok most nem fognak emiatt felháborodni, mert megkérdezik anyukájukat, és azt
2: nem feltétlenül, mert valamikor ott derül ki, hogy volt egyszer egy ilyen esetem. Nem mesélem el.
1: Nem kell névvel.
2: Nem, akkor se, mert úgyis tudni fogja, hogy kiről beszélek, de volt egy ilyen esetem, amikor így volt egy ilyen sztori, és ahogy így kimondta ezt az egész történetet, így ültem, és mondtam, hogy jó, köszönjük szépen.
1: És mi a helyzet a filéraszókkal? Mert nekem van egy ismerősöm, aki ilyen nagyon-nagyon gazdag, tehát egy nagyon tehetős csávó, és hát ez a tipikus eset, tudod, hogy így megfogja a forintot, hogy tudjon spórolni. És például egy nagy sztori vele kapcsolatban, amikor úgy ment moziba, hogy otthonról vitt popcornt a csajnak, hogy ne kell ott megvenni. Hogy milyen drága a Cinema City-ben. És tényleg milliómosok. Tehát, hogy ott azért van pénz. A másik nagy kedvencem, amikor az étteremben kikérte a csapvizet, és volt az asztal alatt bolerópor.
2: Úristen.
1: Ezzel mi van? Hosszatával spórol.
3: Ez nagyon gáz. Én az egyik legfontosabb ilyen érték, vagy egy gondolkodás volt, nem is tudom, minek nevezzem, amit próbálok például a Dávidnak továbbadni, hogy egy férfi legyen nagyvonalú. Ez minden téren, tehát, hogy anyagi téren is, viselkedés téren, minden téren, tehát, hogy fú, az ilyentől meneküljetek, csajok, tényleg.
2: De szörnyű, amúgy ő vicces magasztott ez a jelenet.
1: Megöpedélem, hogy narancsosat, vagy mállásat kérsz.
2: Kérsz egy bolerót, ami vizet, csak vizetbe, tehát, hogy ez
1: a... Figyelj, vegyünk már egy popor. Vegyünk!
2: Hoztam!
1: Na, ha gyorsan eszed még meleg.
3: Valamelyik ilyen nagy üzletnek a saját márkását tudod, mert az olcsó.
1: Persze, nyilván.
2: De az még kevésbé gáz szerintem, mint a bolerós por az
1: étteremben. Igen, az alja.
2: Az, igen.
1: És az gáz, hogyha én nyilván nem spórolásból, csak tőle az éttermekben, amikor így mondom, hogy sok tejföld, sok sajtot, és ők nem úgy értelmezik a dolgot, hogyha van nálam ott egy kis reszelős, előveszem a trapistát, és még ráküldök az olasz étteremben egy kicsit.
3: De szigorúan az asztal alatt, mert azért tekintettel vagy rájuk.
1: Ennyit látsz.
2: Ja. Na hát az... Akkor inkább vedd elő a kis sajtrezelődet.
3: Elnézést, uram, mit csinál? Reszelek, de mindjárt jó.
1: Egy pillanat, parmezános résznél vagyok. Na, jó, azt hiszem, hogy
3: és
1: akkor...
3: És nagyjukó vagy kis zsugi? Már mit a reszelő?
1: Nem az uborka gyalunk, belegondolni is rá. Oké, szerintem a fontosokat mondtunk. Vannak azért itt, amiket még kigyűjtöttek, hogy kikkel nem érdemes. Ilyen például a határfeszegető, aki nem fogadja el a nemet, tehát totálisan figyelmen kívül hagyja a határaidat, és igazából akármi is van benned, az ő akaratát fogja érvényesíteni. Uh-huh. Ismerős?
2: Júj, de azt nagyon, attól nagyon ki vagyok. De én olyankor agresszív tudok lenni, szóval nálam ezt nem érdemes eljátszani.
3: Hát olyankor is agresszív.
2: Is, igen, de olyankor nagyon.
3: De várjál, mert ugye ez a másik véglet, tehát van a tutyimutyi, az egyik véglet,
2: igen,
3: nem? Ez meg a
2: ez
3: másik
2: meg a
3: véglet.
2: Másik, igen.
1: Ja, hogy igazából van egy ilyen skála, és ezen valahol a középérték a jó.
3: Hát a középérték fölött szerintem. Azért úgy Andinak inkább a határozottság jön be. Tehát legyen inkább egy picivel határozottabb, de ne tol túl.
1: De nem kell a szürke 50 nyalata, hanem jó az így.
3: Nem, elég a 49.
1: Oké. Okay. Akkor van az örök áldozat típus, Roland, ezt elmondtad. Tehát ja, nagyjából igen. Ez a másokat igen. Hibáztat. Mit szóltok a gyere fel típushoz? Na, Roland ezt kritizált, tehát aki már az első randin szexuálisan akar közelíteni.
3: Ezt én kritizáljam?
2: Ez volt a szakterülete.
3: Ennyi, ez nem helyén való. Jó volt?
1: Hiteles volt.
3: Na, próbáltam.
1: A rovatot támogatta a Gyurex.
3: Legyetek erkölcsösek, fiúk. Lányok.
1: Jó, akkor...
3: Ha nagyon muszáj. Okay.
1: De egyébként ez tehát Itt,
3: csúnya meg, dolog.
1: Na nyilván, tehát, hogy szerintem első randi még azért így a poénkodás szinten is ezzel óvatosan, vagy hát én azt gondolom, de nem tudom, ez női oldalról, ez mennyire red flag? Tényleg red flag, vagy csak olyan, ami ilyen, mint a yellow flag, aztán majd a sok yellowban hát, lehet red?
2: Jó, ez szerintem még annyira nem red flag, főleg nem a mai világban. Hát, de, hát figyelj, hogyha utána végül is akar még találkozni, akkor nem tudom.
3: Igen, hanem a kihasználásra megy. Igen. Egyébként pedig ugye a szexualitást hagyjuk meg a hanyatló nyugat opiumának.
1: Köszönöm szépen. Érzve. Szép. Kapaszkodjatok. Az exél ragadt.
2: Jaj.
3: Az nem jó. Igen. De az se nőbe, se férfiba, az semmiben nem jó. Ba, de szépen mondtam. Semmiben nem jó. Tehát aki nem tud az exéről, vagy exétől elszakadni, meg mondjuk az exekről beszélni.
2: Vagy amikor beszélni, igen, vagy kérdezni. Meg ez az a hány férfival voltál eddig?
1: Ezt megkérdezte tőled valaki
2: volt
1: az elején?
2: Volt már, aki megkérdezte.
1: Tényleg?
2: Igen.
1: És mit válaszolsz erre most tényleg?
2: Azt, hogy semmi köze hozzá. Hát most első randin miért kérdezünk ilyeneket? Mi közöd van hozzá?
3: Jó, csak hát egy fiú voltál eddig.
1: Ne, ne, ne.
3: De most ilyen képzelni, képzelni.
2: Várjál, és így ültünk volna egy első randin, és így csinált valami.
1: A hivatalos visszakérdést játsszuk már el, tehát Roland, most én leszek a lány. Kérdezek tőlem a kérdést?
3: Hány férfival voltál eddig?
1: És te?
2: Igen, ez jó,
1: ezzel kell, visszajönni.
3: Erre elképzeltem arra, hogy hány férfival voltál eddig? 6. Az nem is sok. Igen, egészen nyugis hetem van.
2: Ja, igen.
1: De.
2: Ez a másik. Igen.
1: Fúj. De hogy most azon gondolkozom, hogy ez hasonlóan kritikus kérdés ahhoz, amit viszont tőlem is kérdeztek már első randin, hogy mennyit keresek.
2: Ja, hát igen.
1: Tehát azt se kérdezzük meg első randin, nem?
3: Hát másodikon sem
2: de
3: szerintem.
2: Én amúgy sem, nem tudom, vagy én nem kérdezném meg egy darabig. Hát most mi közöm hozzá, hogy mennyit keresel? Ennyi. A lényeg, hogy el tudsz vinni vacsorázni, az a lényegért, nem az, hogy
1: évek óta
2: keresel.
1: Téged kereslek. De lehet, hogy te egyébként jó indulatból kérdezi a csaj, mert hogy be akarsz állni a fizetésnél.
3: Hogy de persze, általában igen, ez.
2: Igen,
3: ez
2: vagy már készít egy ilyen kalkulációt, tudod, hogy na, akkor te ennyit hozol be, akkor ő neki ennyi van.
1: Itt jön a következő, aminél én szerintem én elvérezhettem volna, de konkrétan tudtam erről a szempontról, és figyeltem rá. A jövő tervező. Mert ugye én alapból hosszú távban gondolkoztam, meg én feleséget kerestem, tehát én ilyen furcsa figura vagyok. És bennem azért bennem volt, és ezzel vigyázni kell. Tehát első randi nem kérdezed meg, milyen lesz a közös függöny színe, még akkor sem, hogyha a nő tudja.
3: De szerintem ez inkább a hölgyekre jellemző, tehát inkább a csajok tudnak ebbe a hibába beleesni. Szívesen. Jó, te női tusfürdőt használsz, szóval, hogy...
1: Te is! Amióta benyomtad a pinyakoládádat, azóta engem nem győzöl meg, hogy te ebben más vagy.
3: Most már pink limonádét használok, na mindegy.
1: Az a maszkulin emberek.
3: Kemények vagyunk, kérem. De egyébként szerintem ez tényleg inkább a hölgyekre jellemző, de vigyázni kell, mert sokakat elrettenthet. Tehát ilyen nagyon komoly tervekkel már, és szerinted a második gyerekünket hogy hívják majd?
1: Azt igen, zavar?
3: Fejveszve rohan.
2: Mi, hogy ez? Hát
1: tegyük, az tényleg tetszik a csávó. Tehát tényleg azt mondod, hogy rendben vagytok, jó lesz. Mondjuk nem is első, hát rendben, a harmadik. Tehát hogyha már így elkezd gondolkozni, hogy na majd jövőre hova megyünk nyaralni,
2: nem
1: csak egy ilyen.
2: Az fura szerintem. Fura? Hát egy első randin mindenképpen.
1: Izé esküvőre hívhat? Második randin? Már hogy nem már, a ti esküvőtökre, hanem
2: hogy az legyen a második randin, egy esküvőre megyünk.
1: Be lehet úgy vezetni, hogy átmenjen?
2: Hát az is érdekes amúgy, de
3: szerintem
2: még az abban, ja, az még úgy nem lehet olyan gáz.
3: Annak van egy olyan pozitív üzenete szerintem, hogy akkor felvállal mások előtt, tehát elmegy veled ugye közös társaságba, stb. Tehát, hogy alapvetően szerintem az nem egy rossz dolog.
1: Jól keresek, de lesz ingyen rántott hús.
2: Hát figyelj,
1: is
2: nem kell fizetnie. Nem kell fizetnie, ja.
1: Van a félbeszakító, aki folyton közbevág, magáról beszél.
2: Na, azt sem szeretem.
1: Az nagy hiba.
2: Nem, azt nem szeretem, ha valaki folyamatosan magáról beszél, és nem érdekli, hogy veled mi van.
1: Egyébként, ha csak egy trükköt kell átadnom a fiatalságnak a randikról, hagyjátok a lányt beszélni. Kérdezzetek, hadd mondja.
2: Nem, szerintem meg kölcsönösen kell kommunikálni. Tehát, hogy nem az van, hogy akkor most ülsz, és akkor csak te beszélsz folyamatosan.
3: A lényeg
2: mert
3: az,
2: hogy... Mert az meg nem jó, szerintem.
3: Szerintem se, tehát, hogy beszélj te is, de az a fontos, hogy amikor ő beszél, akkor érezze azt, hogy figyelsz rá.
1: Te nem és azt mondod, hogy figyelj rá, hanem érezze azt, hogy figyelsz rá.
3: Tényleg oda kell figyelni, mert később, amikor valamit megemlít, vagy ami már mondjuk korábban szóba került, az tök jó, ha emlékszel rá. És akkor ezeket nagyon pozitívan tudják a csajok értékelni.
1: Emlékszem, amikor azt mondtad, hogy ne beszéljünk még erről. Jó, oké,
2: az is mondjuk gáz, amikor valaki rád kontráz. Tehát, hogy mondasz valamit, és akkor tudod, de nekem is
1: sokkal voltam a Balatonon nyaralni, de mi Franciaországban voltunk.
2: Na hát igen, ilyen.
1: Repülővel mentünk, de mi helikopterrel. Igen. Oké. Vannak a céltalanok, erről nagyjából már beszéltünk. Szerintem a trógerek. Igen, vannak a friss szakítósok, ezt is érintettünk, de még egy kategóriát felsorolnak itt a 10 között. A tuskó. És ezt most értsük úgy, hogy nem feltétlen vele tuskó, mert azért még tűrtözteti magát az elején, hanem tegyük azt például, beszól a pincérnek, vagy látod rajta, hogy nem úgy viselkedik valakivel, akivel úgy kéne, de ezzel mi van?
2: Hát ez is nagyon.
1: De jó pasi?
2: Nem, akkor se érdekel. Felőlem lehet akármilyen jó pasi, ha valaki nagyon nagy tuskó, akkor nem.
3: Én nőtől is láttam már ilyen viselkedést, nem randin, közös társaságban voltunk, és ott jött elő az illetőből ez a fajta viselkedés, és olyan hangnemben beszélt például a felszolgálókkal, hogy nekem volt kellemetlen.
2: Igen,
3: pedig csak közös társaságban voltunk, de aztán hozzám, hogy olyan helyen, ahol engem ismertek.
1: Ja, az úgy kifejezetten, de ha nem
2: de
1: is
2: akkor
1: ismernek,
2: is gáz,
1: akkor
2: ha nem ismernek, mert...
3: Igen, de így meg aztán pláne gáz volt.
2: Igen.
1: És az sem működik, tehát van ez a jó barátokban ez a klasszikus jelenet, amikor a rossz kipótolja az apósának a borravalóját, tehát hogy az sincsen, hogy az utólag bocsánat kérsz, és ott hetsz meg egy ezres.
2: Na, az is egy tuskó például, az a pasi. Szerintem mindenkinek máshol van a rangsor.
1: Ezért nehéz jó pasit találni, nem?
2: Hát, a manapság már alapjáraton nehéz, nem csak pasit, szerintem a férfiaknak is normális nőt találni. Tehát, hogy
1: kevesen vagyunk, Roland, kevesen.
3: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy figyelj, azért jó, hogy ezeket így végignézzük, mert hát én momentán elkezdtem magam egyre normálisabbnak érezni.
1: Andi, készülj fel, és hogyha a legfurcsább állatot kell mondani, akkor mi az első, ami eszedbe jut?
2: Polip.
1: Tényleg? Jó, mi a
3: furcsa állat, polip?
2: Miért nem furcsa? Hát hogy néz ki? Meg eleve az, hogy hány szíve van, meg hány agya, meg nem tudom. Tehát, hogy így...
3: Hát legalább van agya.
1: Meg
2: szerintem ő a legfurcsább állat a világon, és ő az, akiről nem tudjuk, hogy őt csak most így valahonnan ide pottyantották, vagy hogy.
1: Nagyon jó, hogy ezt hozod, mert itt van egy állat, amiről a tudomány sem hitte el eleinte, hogy létezik, ez pedig a kacsacsőrű emlős. Szóval majd nem sokára kitárgyaljuk ezt a témát, te hozhatod a polip részt, bár nem örülök, hogyha így korán reggel sokat polipizálunk, de azért majd óvatosan. No, hát furcsa állatokról szeretnék veletek egy kicsit beszélgetni, és hát van ez a tipikus székely vicc, hogy már pedig ilyen állat nincs, de azért, hogyha belegondolunk, akkor az állatvilágban elég sok állatra így rámondja az ember kapásból, hogy ez tök szürreális, ilyen nem létezhet. Gondolatsz például a zsiráfra, hogy egyetlen az hogy jött létre, meg miért létjogosult. Akkor beszéltünk a vízilóról, aki cuki, de támad. Akkor Andi behozta a polipot, akinek három szíve van, azt hiszem, és az egyik karja az pénisz. Tehát, hogy azért így... Itt tényleg vannak furcsaságok az állatvilágban. De nem ezeken az állatokon háborodtak fel a legjobban.
3: Az Andi. Tehát nem a pénisz kérdés. Azzal nincs gondja.
1: A három szív.
3: A három szív.
2: Hát meg nem tudom, hány agya van amúgy.
3: Értem, te túl okos, meg túl nagy szívű. Nem az, hogy ott van egy ilyen karméretű pénisz, az jöhet?
2: Nem, nem jöhet, mert én mondtam, hogy én ha bármikor is elgondolkoztam volna rajta azon, hogy megkóstoljam a polipot, akkor na ott ment el az életkedve, mert ugye nem tudod, hogy melyik az a kar.
1: Ez az engem jobban szavarba hozna, hogy nem tudod melyik.
2: Nem,
1: jössz kezet fogni, aztán nem tudom, mivel fogsz.
3: Tehát nem lennél polipológus.
1: Kézzed el a polipot az urológusnál. Tehát vannak itt problémák.
2: Rátapad a polip, de ki tudja mivel.
1: Mivel? Így van. Na, de a kacsacsőrű...
2: Hova tapad, mert akkor tudod, hogy mivel tapad.
3: Kacsacsőrű. Mennyivel egyértelműbb?
1: Ezek a szerencsétlen kacsacsőrű emlősök, ezek jobban kiakasztották a tudósokat. Ez a kedvencem, amikor George Shaw természettudós 1799-ben először a kezében tartott egy Ausztráliából érkezett emlőst, pontosabban a kiszárított bőrét, és képzeljétek el, hogy ő valójában egy ollóval kezdte megközelíteni az állatot, mert meg volt róla győződve, hogy ezt ügyesen összevarták. Elkezdte szétvagdosni, nézni, hogy hol van az illesztés, és hol varták össze, mert hogy ilyen állat nincs. Azért ez milyen? 1799. Várjál,
2: mert most már rákeresek, hogy néz ki, mert most cuki. Nincs így előttem.
1: Nagyon cuki. Hát, hogyha le kell írnom a hallgatóknak, hogy hogyan néz ki ez az állatka.
3: Hát azért egy kacsacsőrű emlős a többség el tud képzelni.
1: Jó, de hogy...
2: Andiról, ja, igen, ez Andiról árul el sokat, jó, nem, most
3: hogy a polip pénisz megvan.
2: Nem, már így megvan. De cuki, tényleg, igen. Most már megvan.
1: Bundás a teste.
2: Így, lapos, meg... De miért így hívják?
1: Bundás a teste, lapos hótfarka van, úszóhártyások a lábai, kacsa formájú a csőre, És a hímeknek mindezen felül van még egy mérgező sarkantyúja, és ez teljesen összezavarta a zoológiát, hogy már ilyen nincs.
2: Jaj, ez hát ezek nagyon cukik.
1: Na ugye, és várjál, a durva az, hogy egyébként megvolt minden alapja George Shaw-nak, hogy összezavarodjon, meg képzeljétek el, hogy amikor így a modern rendszertant próbálták összeállítani, korábban nagyon sok hamis állatot vittek hozzájuk, tudod miket? Figyelj, korábban hamis lepkefajokat, mesterséges fosszíliákat, és a kedvencem, és ügyesen összevart, majomból és halból készült sellőket is vittek, hogy megtévesszék a kutatókat.
3: Az elég beteg, igen.
1: Masellő.
3: Az a jó kérdés.
1: Goriál, az volt a goriál.
3: Bocsánat, hogy vajon a kacsacsőrű emlős az egyébként egy barátságos állat? Tehát, hogy jó fej, mert vagy ő is ilyen, hogy cukinak tűnik, mert hogy...
2: De egy vadállat.
3: Pandákra is ezt mondják, hogy cukinak tűnik, de egyébként antiszociális, ugye a víziló is ilyen, hogy cukinak tűnik, de agresszív, ugye Andi is ilyen, hogy cukinak tűnik, de agresszív.
1: Alapjáraton a kacsacsőrű emlős az egy ragadozó, akinek van egy mérgező sarkantyúja, ha hím. Szerinted kedves?
2: Hát de valamire lehet, biztos használja azt.
3: Hát de... önvédelemre, lehet, hogy önvédelemre használja. Ja. A nagyobb állatok ellen megvédi magát, érted?
1: Tehát igazából, lehet, hogy hogyha egy kisztiszánál van gépfegyver, de csak a kutyákra lő, az oké?
2: Okay? Na, Istenem.
3: Te nem vagyok kutya.
1: Ja, értem.
3: Végül
1: na mindegy.
2: Hát de kutyákra sem lövöldözöm.
1: Külön érdekesség a sztorinak, és utána abba hagyom itt a történelmi dolgokat, de ez nekem nagyon tetszik, hogy ez a közel 230 éve vizsgált szörme, vagy mit tudom én, kiszárított bőr, ez ma is ott van a londoni Természettudományi Múzeumban, és képzétek el, a bundáján még mindig láthatóak azok az apró vágásnyomok, amiket a tudós ejtett rajta pusztán azért, hogy megállapítsa, hogy hol varták össze. Megtalálom a trükköt. Én tudom.
3: Ez olyan, mintha manapság egy UFO-t találnának, érted? Aztán persze lehet, hogy már találtak is UFO-t, csak mi nem tudjuk.
1: De igen.
2: Biztos, hogy találtak.
1: De. Na jó, erről szerintem majd egy külön rovatot tartunk.
3: Én is hiszek ebben.
1: Szerintem.
3: Szerintem találtak.
1: Szerintem. És itt vannak köztünk?
3: Hát az nem biztos, bár azért
2: hát de most
3: elnézve néhány embert, hát.
2: De egyébként most... Most jött, arról is írnám nemrég, hogy az 51-es körzet is létezik. Amúgy.
1: Lehet, hogy a kacsacsőrű emlős egy UFO.
2: Meg a polip is.
1: De én ebben nem hiszek. Tehát, hogy szerintem, hogyha lenne, akkor nem tudnák eltitkolni.
3: Szerintem
2: meg mindent el tudnak titkolni. Hát tudod, hogy a Vatikánban hány titok van?
3: Sok mindent
2: el
3: tudnak. Hat. Megszámoltam.
1: Hatot tudok. Abból egy a Nikié, hogy megpróbáltott megtalálni a torinói leplet, vagy mi. És kitiltották, az megvan. Igen, a
3: kevés ember van kitiltva a Vatikánból.
1: De mi egyik kollégánk, igen.
3: Igen. Figyeljetek egyébként, az is egy ilyen konteó, és az is terjed. Ha hol? TikTokon. Nyilván. Tehát én onnan vesz az ember, most honnan tájékozódunk TikTokról.
1: Ha onnan nyilván.
3: Hogy ugye a sárkányok, azok minden kultúrában megvannak. Tehát, hogy valamiért ez így megmaradt, hogy lehet, hogy a sárkányok igazából a dinoszauruszok voltak.
1: Hogy kellett, hogy legyen valami, ami a hajjal.
3: Ami ennek adta az egyébként az alapját.
1: Jó, de akkor ti a Loch Ness-i szörnyben is hisztek?
3: A Loch Ness-i szörnyben nem hiszek.
1: Jó, tehát akkor van mégis egy határ,
3: csak a sárkányokban.
1: Azért mégis te is egy észszerű határ tartasz. Loch Ness-i szörny nincs, de sárkány van.
2: Így van. Megállunk a sárkányoknál.
3: Így van. Hiszek a sárkányokban és a logikusan gondolkodó nőkben.
1: Teljesen jó. Hogy a puputevés egy milyen elcseszett koncepció, nem? Tehát több praktikus, csak hogy néz már ki? Hogy miért a hátán van a vízsák?
2: De mi több praktikus? Ja, több praktikus.
1: Hát, igen, jó. Tudja magával vinni a vizet, de hogy de mondjuk érdekes lenne, hogyha két nagy mellel lenne, és abba vinni a vizet. De hogy amúgy az állatokhoz képest, tehát hogy az, hogy a hátán van két pup, az is nagyon fura.
2: Jó, hát miért a teheneknél, meg érted ott az a nagy tőgy? Hát most az is furán, az is furán néz ki, hát az hagyjá, csak az alul van.
3: Kinek jutott eszébe először megfejni a tehenet, és milyen indítatás?
2: Lehet, igen, amúgy ez is egy kérdés.
1: Ilyen elve lehet, hogy a teve pupját is meg lehetne valahogy fejni, tehát ki lehetne belőle szopogatni a vizet, hogyha nagyon nagy baj van ott a sivatagban. Egy
3: akciós tűvel, vagy nem tudom, mire gondolsz.
2: Meglékeled a pupunak a tevét.
1: Én az a baj, szívószállal.
3: Imádom pupunak.
1: Ez a nap elszólása a pupunak.
3: Én öntön az lesz a becenevet. Pupu. Hello, pupu.
1: Ez kicsit.
3: Igen, amit elvesztettük.
1: Egyébként Andival kapcsolatban azt is nagyon érdemes tudni, hogy a pupufűtés az
2: a
1: fontos.
2: A pupufűtés fontos.
1: De hogy igen.
3: És a Mici Mackó, mit tudom én, te velem, akkor Winnie the Pupu.
1: De hogy... Hogy a kacsacsőrűeknél is van egy ilyen érdekesség, ezt például én tudtam, mert nemrég olvastam valamilyen vicces állatos cikkben, hogy például az is egy nagy kérdés volt, mert hogy oké, hogy tojással szaporodik, de hogy alapvetően emlős-szerű, mert ugye szoptatja a kicsinyeit, de nincsen melbimbaja. nincsen melbimbója. Na és ez az, képzeld el, hogy a bőrén keresztül kierőlteti magából a tejet, és a bőrén vannak ilyen kisebb redők, mint ami nekünk is van Rolanddal, és abba összegyűjti, abba megáll a tej, és azt szopogatja le a kicsiny.
2: Úristen.
3: Hát ez nem annyira buzda.
1: Ez egy furcsa állat, nem?
2: Hát eléggé.
1: Na jó, hát így működik tehát a kacsacsőrű emlős.
3: De vajon hány ember tudja rajtad kívül, hogy a kacsacsőrű emlősnek nincs melbimbója? Most már az összes
2: most már mindenki
3: nyilván,
2: tudja.
3: Tessék, de nagyon szívesen.
1: De mi egyébként a hallgatóink...
2: De milyen jó kis oktató műsor vagyunk, nem?
1: A hallgatóink tökre ráindultak a témára.
2: Azt is tudjuk, hogy a krokodil nem tudja kinyújtani a nyelvét.
1: Itt van a ló nem tud hányni, azt is itt tanultuk meg. Az egyetlen emlős, ami nem tud hányni. A zsiráf tud. Például.
2: Annyira rá van állva a zsiráfra, de érted, meddig tart, amíg feljön neki?
1: Sokáig lehet fejlefelé hány, nem tudom.
3: És a zsiráfnak nem adunk viagrát, igen. Most mondod, hogy lehet, nem tudja lenyelni, ez megveremedik a nyaka.
1: Hogy lehet, hogy úgy van, mint a benzinlopocső, hogy egy ideig erőlteti, aztán már viszi ki a szívóerő. Na, a vákum. Tényleg vannak itt furcsaságok az állatvilágban, és arra gondoltam, hogy egy két percet szálljunk már arra, hogy rakjunk már össze egy legfurcsább állatot. Tehát, hogyha így tulajdonságokat, praktikus tulajdonságokat kéne vegyíteni, akkor milyen állatokat kombozzunk össze, hogy a legcoolabb állatot létrehozzuk a világon. Én rögtön kezdem egyel, én belerakom a kaméleont. Tehát én szeretném azt, hogy tudjon szint váltani.
3: Jó, legyen tőgye, akkor ezt én mondom, így a tehén után.
1: Ezt is kivágom majd.
2: Legyen tőgye, legyen mérge.
1: Legyen tőgye és mérge. Jó, a mérge a tőgyében legyen, legyen. Mi lenne, hogyha lenne,
2: legyen a tőgyében.
1: Mi lenne, hogyha lenne egy csecs, mondjuk a 6-ból, vagy 8-ból, vagy nem tudom mennyi van.
2: Az néz ki, inkább akkor 2.
3: Nem, de hogy több
1: csecs van, de valamelyiken teljön, valamelyiken méreg.
2: Ja, igen, mint a, hogy nem tudjuk, hogy melyik karja a polipnak. Igen,
1: csak jó. A gyermekei tudják, hogy melyikben van tej. Jó. Ők genetikailag azt hordozzák, a többiek kockáztatnak, ha szomjaznak.
2: Jó.
1: Jó.
3: Miért gondolod, hogy bárki az állatvilágból neki állna random bekapni ennek az állatnak a csecsét?
1: Hát ha már említetted azokat, akik rácuppantak a tejére, akkor nyilván miért ne?
3: Jó.
1: Oké? Valamivel védenie kell magát. Ilyen cápoid legyen. Legyen cápa annyiban, hogy több fogsora van, tehát hogy ilyen legyen nagyon félelmetes a harapása, de legyen gyorsaságban meg valami vadmacska, nem?
3: Uh-huh. Az jó, igen, és legyen neki is ilyen, ez a, ami ott van a...
2: Hártyás, muszóhártyás.
1: Tehát tudjon, hogy
2: vízben is tudjon.
1: Sokáig bírja víz alatt, jó. Nyilván ragadozó, tehát ha menő állatot csinálunk, az ragadozó kell, hogy legyen.
3: Evidens.
1: Még annyi, hogy a külsőben mihez hasonlítson, tehát legyen nagy, mint egy elefánt, legyen magas, mint egy zsiráf, legyen kicsike, mint egy bolha, vagy mi?
2: Hát szerintem egy ilyen nagy macskára.
3: Igen, én is nem? Azt gondolom.
1: Egy macskaid legyen?
3: Igen, egy ilyen nagyobb fajta macskaid az. Egy nagyobb fajta tigris.
1: Akkor így nézzük ki, ami csúcsragadozónk?
3: Igen, és milyen színű legyen, még azt nem alkottuk.
1: Flamingo!
3: Flamingo!
2: Tényleg rózsaszín.
1: Nem, de egyébként...
2: A tőgye legyen kék.
1: Színben ugye változik a környezetéhez, mert behoztam a kaméleonból. Ja, tehát szerintem az
2: de
1: úgy jó lesz.
2: A kaméleonnak is van egy alapszíne.
3: Zöld. Hát legyen neki is akkor valami zöldes, mert az be tud olvadnia. Igen.
1: Szőrös.
2: Zöld szőrös. Szörnyeteg.
3: Zöld szőrös tőgyös.
1: Meg kéne terveztetni.
2: De valami nevet is kéne neki adni. Nem?
1: Hogy ne legyen a tőgye a hátán. Csak hogy vigyünk bele még egy csavart.
3: Nem, az hülyén néz neki. Zöld szőrös tőgyös.
1: A háttőgyi harapós. Itt jön a háttőgyi harapós.
3: A híres háttőgyi harapós. Ez jó hangzik. Itt az ideje annak, hogy elhozza Andi a nap hírét, és állítólag egy nagyon vidám, bájos történet lesz.
2: Igen, a béna tolvajok rovatunk következik.
1: Újabb fejezethez érkeztünk.
2: Hát, igen, és ez is hazai.
3: Hát kis hazánk egyébként ennek, én azt gondolom, egy ilyen szülő hazája, tehát rengeteg hülye bűnözőt adtunk már a világnak.
1: Hát és igen.
2: Igen, elég sokat. Na hát itt van egy újabb, Borsodban.
1: Hol máshol?
3: Ó, Sorsod, Borsod.
2: Igen, hát egy autótolvajról van szó, aki hát sikeresen beborult az árokba.
1: Az benne van, mert ugye balabból vezeted a saját zsigulidat, aztán ellopsz egy jobb autót, és nem érted, hogy működik a sebesség.
3: Sebesség meglep
1: a sebesség.
3: Van 60 fölött is élet.
1: Hát ilyen van, ilyen Borsodban is lehet.
2: Igen, biztos máshol volt a kormány. Na mindegy, szóval, hát a segítségére siettek, és megkérdezték a segítők, hogy hát mégis az ő autója-e, mert hogy hát elég gyanúsan viselkedett, és mondta nekik, hogy Hát, hogy igazából elloptam, de nem mondják el senkinek. Ez volt a válasz.
1: Egy kacsintott, hogy egy őszinte tolvaj, hogy
2: igen.
1: Hát, ezt úgy loptam.
3: Igen, most loptam, de maradjon köztünk.
1: Na, titok.
2: Igen. Na, hát és ott van a csavar ebben az egészben, hogy konkrétan ezt két rendőrnek mondta, mert hogy hazafelé tartottak éppen a munkából.
1: Civil ruhában gondolom.
2: Igen. Viszont nem mondták el neki, hogy amúgy ők rendőrök, hanem segítséget hívtak.
1: Zsenik.
2: És hát akkor utána érkeztek a kollégák, és elfogták ugye az autótolvajt.
3: Tehát ők akkor már a kollégákat hívták, mint segítség?
2: Hát a kollégákat hívták, igen, mert gondolom ők már ugye befejezték a munkát. És
1: most azt nem tudom eldönteni, hogy itt tényleg a jó fejség van, meg az, hogy mennyire taktikusak ezek a zsaruk, vagy mennyire az van, hogy túlórázni. Biztos, hogy nem, ezt csinálják a Józsiék. Van ilyen nyomozós húzás, hogy várod, hogy még valamit majd bevall, tehát nem adod ki a kártyádat, hanem eljátszod, hogy te cinkos társ vagy. Aha, ezt is loptad, loptál mást is? Lehet, hogy próbáltak vele beszélgetni és kihúzni belőle még a múltkori tejbolt rablását.
3: Tehát beépültek gyakorlatilag az egyszemélyes bűnözői hálózatba.
1: Hát ezt tudom elképzelni, mert amúgy miért nem kapod el?
2: Én biztos nem mondtam volna el, hogy amúgy lopott.
1: Én még a végén felrölök, hogy és a hullát a csomagtartóban még észre se vették.
2: Ja.
1: Hát, tényleg ez...
0: A műsor, ami mosollyal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

0: Jól felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: Buenos Morgan, 3 perccel járunk 6:30 után, vidám reggelt kívánok, igen, egyedül innen a stúdióból. Ádi ma nincsen, őt majd este hallhatjátok a Gyémántfürdőből, a Pontot Partiról jelentkezünk, úgyhogy majd picit különleges lesz a műsorrend itt a Forrás Rádióban. Erre azért többször kitérek még a reggel folyamán. Na de nézzük, hogy mi a helyzet jelenleg. Hát kérem szépen 14-15 fokot mérhetünk, úgyhogy relatíve ilyen nyári mértékkel azért hűvös a reggel, és hát délután sem lesz kánikula, mert nagyjából 24-25 fokos csúcsokat mérhetünk. Többfelé leginkább ugye a napsütés fog dominálni, viszont néha egy-egy záporzivatar a mai napon azért előfordulhat, mert hogy némi hidegfronti hatás érződik. Persze csak ilyen nyári mértékkel tekintsük ezt hidegfronti hatásnak. Már itt vagytok többen, a tegnapi témára visszatekintve, ha a kacsacsűrű emlős tojással szaporodik, akkor miért emlős? Teszi fel a kérdést Móni. Nos, ennyire azért nem vagyok így képzett ugye a zoológia tekintetében. Én csak azt tudom, hogy a bána az nagy állat. Maradjunk ezen a szinten. Gyulánk is itt van velünk. Haló, haló, egyes úton, Tata Herceghalom vonalon, erős forgalom, normál haladás, telített sávok mindkét irányban, a tranzit forgalom nagy, úgyhogy csak óvatosan. Valóban egyébként rengeteg kamiont lehet látni mostanában az utakon, még akkor is, hogyha egyébként az általános forgalom azért kisebbnek tekinthető. Egyébként pedig hivatalos infókat nem nagyon kaptunk, legalábbis hát egyelőre még úgy tűnik, hogy nagyjából valóban nyugalom van a térség útjain, úgyhogy szerencsére balesetről, komolyabb fennakadásról nem tudunk beszámolni. Itt van velünk Zoltán is, aki szép jó reggelt kíván, természetesen mi is neked. Rózsaszín árnyék párduc, közben itt a ChatGPT-vel Móni belendült, és mindenféle ilyen elképzelt állatokat alkot. Jó, jöhet még, egészen bátran, vevők vagyunk erre, abszolút. Úgyhogy ma best of pillanatokat hozok nektek, csak így visszakanyarodva azért tényleg a műsorra, egészen 10 óráig, meg persze azért ezt megfűszerezzük mindenféle aktuális infóval, például az utakról, úgyhogy ezt örömmel vesszük, hogyha megírjátok nekünk. És akkor ne felejtjétek, hogy este pedig hallhatjátok majd Ádit is. 6 óra után jelentkezünk a Tataványai Pont Ott partiról. SMS és Viber számunk, ahova például a közlekedési infók jöhetnek, 0620 978 978 5-ös.

0: 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzot a toborzaskukac.tber.hu e-mail címre. Feladatait közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek, berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren fel

0: ZRT, Tatabányová jár közkettő.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: kaptunk. Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Sorba állították a férfiak vonzerejét mindenféle tulajdonságok alapján, és akkor így összegezték elég nagy merítés alapján, hogy mitől vonzóak a férfiak.
2: Igen, nem mi, úgy általában a férfiak. Olyan férfiak, akikben van bármi vonzó.
1: Na jó, de azért ne sikoljunk ezen egyből túl.
2: Sikoljunk.
3: Tehát, hát én sikítok mindjárt. Nem siklok.
2: Hát én is.
1: Pillanatra azért, igen, mégis rögzüljünk le ennél a pontnál. Kis betonozzuk ide be magunkat. Egy vonzerő titkot meg kell fejtened a Rolandnál, és meg nálam is.
3: Fú, gyerekek. Hát a humorérzék szerintem az biztos, hogy benne van, de az mind a kettőtök nézhet.
1: Megúszós.
3: Nem, de tényleg.
2: Nem, tehát ez amúgy igen. Hát most őszintén, hát mit tudna mondani rólunk? Szépek vagyunk, jó képek, kigyúrtak.
3: Jó. De most belső tulajdonságokról van szó, vagy külső tulajdonságokról?
2: Belső, leginkább egyébként belső tulajdonságok.
1: Nekem szép a májam.
3: És így mész el randira, hogy kicsapod a májam, a
1: vesém. Lát, olyan tüdőm van. Oh.
2: Ja. Egy belgyógyász doktornőnél lehet, hogy be tudnál ezzel vágódni.
1: A vérem is jó, kicsit sűrű.
2: De szép piros.
3: Ezt is elképzeltél egy ilyen randit átival, hogy mondja ezeket a nőnek.
1: Szép a vérem. Az én első mondatom.
2: Az a baj, hogy amúgy el is tudnám képzelni, hogy ezt mondja. De így is bókoznak, hogy biztos olyan szépek a tüdőlebenyeid.
1: A pneumád. Ide látom, milyen szép lehet. Ide hallom.
3: És ha tudja, hogy mi ez a pneuma, akkor ma nyert ugye van.
1: Artéria pumpád. Utánozhatatlan. Jó, nem,
2: csak
1: de...
2: Csak várjál, mert nem mondjál neki, hogy úgy megnézném a léped, mert azt mondja, hogy pervers sorozatgyilkos vagy.
3: Igen.
1: Jó, oké, lépjünk ezen túl.
2: Próbálj meg valami fontossági sorrendet
3: találítani. Hát figyelj, szerintem a humorérzék intelligencia az lenne, én is azt tenném az első helyre. Vagy okay. Én azt tenném az első helyre.
2: Mi a második?
3: Nem tudom, megjelenés.
1: Várjál, menjünk neki úgy, hogy kettőt ki kell dobnod.
3: Tehát, ki kell dobnod.
1: Igen, tehát hogy hát ebből az ötből kettővel abszolút nem fog a párod rendelkezni. Mit dobsz ki?
3: Hát a spontaneitást meg a kalandvágyat, azt kidobnám, mert
1: jó,
3: az annyira
1: tehát akkor mindig
3: nem.
1: Tudod, hogy mi van.
3: Hűha.
1: Mit dobsz még ki? Az érzelmi stabilitást, a megjelenés testtartást, a humorérzéket, intelligenciát, vagy a dominanciát és társadalmi státuszt?
2: Hát ebből egyet sem akar kidobni.
3: Nem, ebből
1: a megjelenés testtartás lesz egy ilyen pondró, aki nem tud állni, így csúszik Andi mellett.
2: De amúgy jó a humora. Amúgy jó a humora, érzelmileg is teljesen megértő.
3: Ezek szerintem fontosak azért.
1: Hogy nincsenek érzelmei, nem nyújt stabilitás, de bármikor kigúnyol és vicces lesz.
3: Nem, ezek közül én nem dobnék ki semmit.
0: Buenos Morgan! Minden hétköznap

0: feledd. Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyár, napsütés, kánikula és egy vadonatúj inverteres klíma, ami még gazdára vár a Plazma Centerben. Ha már úton vagy a fődíj felé, itt az ideje ellenőrizni, hány plazmaadás hiányzik még a 10-ből. Július végéig még van lehetőséged lefoglalni a szükséges alkalmakat, hogy részt vehess az augusztusi sorsoláson. A tét egy vadonatúj légkondicionáló, beszereléssel együtt. Foglalj időpontot, teljesítsd a hiányzó plazmaadásokat, és szállj versenybe a nyár leghűvösebb nyereményéért. A részletekért irány a plazmacenter.hu.
2: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabányakertváros, Akecfa utca 31.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Elindul a Gubacsi vasúti híd fejlesztése. Franciaországban csaknem 6000-en vesztették életüket a júniusi hőhullámban. Folytatódik az Agora zenei estékprogram sorozat Tatabányán. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit itt Taller Andreától hallják. A kormány döntött, elindul a Gubacsi vasúti híd 31 milliárd forintos fejlesztése, amely a Baross Gábor vasút fejlesztési terv egyik fontos beruházása, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter és Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter, Budapest 9-es számú egyéni választókerületének országgyűlési képviselője. A hídon 2014 óta óránként 5 kilométeres sebességkorlátozás van érvényben, pedig ez Magyarország egyik legfontosabb tehervasúti kapcsolata, ahol az ország teljes vasút áruforgalmának 10-15%-a halad át, írták a miniszterek a Facebookon. A tájékoztatás szerint 2026 végétől új vasúti híd épül, amivel 2029 végére megszűnik az ország egyik legfontosabb vasúti szűk keresztmetszete. Javul a csepeli szabad kikötő és a konténerterminálok kiszolgálása, valamint ezzel több áru kerülhet közútról vasútra, csökkentve a térség közúti terhelését. Emellett megkezdik a Gubacsi híd közúti részének és a Corvin csomópont fejlesztésének elő készítését is. Franciaországban 5764 többlethalálozást regisztráltak a június 17-e és július 2-a közötti szélsőséges hőhullám idején. Az áldozatok fele 3 nap alatt, június 25-e és 27-e között vesztette életét. Ilyen magas számra a 2003-as történelmi hőhullám óta nem volt példa, jelentette be szerdán a Párizsi Egészségügyi Minisztérium szakszolgálata. Ez a halálozási növekedés minden 15 év feletti korcsoportban megfigyelhető volt, 45 éves kor felett pedig jelentős növekedés, amit a közegészségügyi ügynökség példátlannak tart. A június végén Franciaországot 16 napig sújtó rendkívüli hőhullám szinte elviselhetetlen körülményeket eredményezett, valamennyi korosztályt egybevéve a hőguta és a kiszáradás miatt szükséges orvosi beavatkozások száma 6-szorosára, illetve 4-szeresére nőtt. Folytatódik az Agora zenei estékprogram sorozat. Július 24-én, azaz most pénteken 19 órától az Organ Station érkezik Tatabányára. Az ingyenes program a Zenepavilonnál várja az érdeklődőket. 3 napon át, július 24-e és 26-a között ismét a jazzé lesz a főszerep Esztergomban. A Szent György mezői olvasókör udvara ad otthont a 9. sárkány szelidítő jazznapoknak, ahol a hazai jazz élet kiváló előadói, különleges formációi és változatos koncertprogramjai várják a közönséget. A július 24-i pénteki nap ingyenás.
0: Időjárás.
1: Ma a napsütés mellett többször lesz erősen felhős az ég, és Vármegyénkben záporok kialakulására is lehet számítani. 22 és 25 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: 7 óra után járunk 5 perccel, vidám reggelt mindenkinek, már is indítom a Buenos Morgan második óráját, igen így elper egyben, mert hogy Ádima nincs itt velünk a stúdióban, este hallhatjátok őt, mert hogy a tatabányai pont ott partiról jelentkezünk, illetve hát ugye a Best of pillanatok keretében azért érkezik majd ő is, mert hogy már egészen 10 óráig ezek közül szemezgetünk, és közben hozzuk az aktuális infókat, amiben azért szerencsére ti is a segítségünkre vagytok. Buenos Morgan, Tatabánya Székesfehérvár útvonal jól járható, ezt például Zsoltól kaptuk, köszönjük szépen. Egyelőre azt látom, hogy mindenhol rend van a térség útjain, igaz, ugye azt már elmondtuk azért a héten többször is, hogy úgy tűnik, hogy ez a hét ez nyugisabb, kevesebben vannak talán az utakon, a tranzit forgalom azért jelentősnek mondható, egy enyhe torlódásocskát látok, nagyjából Bicske térségében az M1-esen, ez sem tűnik egyelőre vészesnek, és azért azt látom, hogy például Tatán már beindult a reggeli csúcs, Esztergom, Komárom, illetve Tatabánya egészen nyugisnak tűnik. Ha van plusz infótok, ne tartsátok magatokban. 0620 978 978-os. Ide jöhet akár az SMS, akár a Viber üzenet. Én pedig nem sokára hozom nektek a csillagok üzeneteit.
0: Ez a nyár hangosabb lesz, mint valaha. Forrás Rádió.

0: Morgan, a csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
1: Nézzük, mit üzennek ma a csillagok. Kedves Kos, ma kicsit nehézkesen haladsz a munkában, de a humor segíthet. A szerelemben ne várj túl sokat, de egy jó beszélgetés javíthat a helyzeten. Ne kapkodj ma a munkában, kedves Bika, minden időben el fog készülni. A kapcsolatodban egy kis figyelem most sokat jelenthet, ne hagyd figyelmen kívül a részleteket. Ma gyorsan váltogatod az ötleteidet, kedves ikrek, de a fókuszálás nehezebb lesz. A szerelemben a spontaneitás a legjobb taktika. Kedves rákjegyű, a sok feladat könnyen elterelheti a figyelmedet, de végül minden megoldódik. A magánéletedben egy kis pihenésre van szükséged. A munkahelyeden hozd ki magadból a legjobbat, de ne légy túl magabiztos, kedves oroszlán. A szerelemben egy kis gesztus többet érhet a mai napon, mint bármi nemű nagy szavak. A munka ma rugalmas hozzáállást igényel a szűztől, mert hogy minden változik. A kapcsolatodban próbálj egyensúlyt találni. Kedves mérleg, ha nem találod a harmóniát, akkor bizony ma kreativitásra lesz szükséged. A szerelemben meglepetésre számíthatsz, de ne várj ma túl sokat, és hidd el, akkor pozitívan csalódsz majd. Ma minden akadályt le tudsz küzdeni, ha kitartasz, kedves Skorpió. Ma titokzatos leszel, de ne hagyd azt, hogy mások felé túlságosan is elvontnak tűnjél. A munka mai kihívásai nem fogják elvenni a jókedvét a nyilas jegyűnek, a szerelemben viszont a kiszámíthatatlanság izgalmas fordulatokat hozhat. Ma keményen dolgozol, kedves Bak, és ennek végül meg is lesz az eredménye. A magánéletben egy őszinte beszélgetés a nap során sokat segíthet. Kedves vízöntő, készíts új megoldásokat a munkahelyeden, de tartsd észben, hogy nem mindenki fogja értékelni ezeket. A magánéletedben egy új impulzus bizony csodákra lesz képes. Kedves halak, ma lassabban haladsz, de ne aggódj, a siker nem marad el, a szerelemben pedig érdemes jobban odafigyelni a másikra.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Anna, csak állunk itt és állunk. Miért?
2: Tervezek.
1: De mit?
2: Egy kis fürdőszoba felújítást, Laci.
1: És hol szerezzük be a dolgokat?
2: Hogy érted azt, hogy hol, Laci? Hát természetesen a Mercury Marketben. Utána néztem, óriási a választék csaptelepekből és szaniterekből. Mindenki talál ott valamit magának.
1: Már megint, Anna?
2: Laci, az élet változásokkal teli.
3: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék. Rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
4: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinform iroda tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom lépésről lépésre élmény. Komárom határtalanul jó.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Élénk a forgalom az autópályák és a főutak leginkább a fővároshoz közeli szakaszain, de egyelőre jelentősebb fennakadások nélkül lehet autózni. Az M1-es autópálya a főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon lassabb haladásra kell számítani, főleg a bicskei szakaszon lassult le a forgalom, viszont az átterelt belső sávban még folyamatosan lehet haladni. Egyelőre balesetről, komolyabb fennakadásról nem kaptunk bejelentést, ezeket leszámítva. Tehát az M1-esen Bicske térségében arra készüljetek, hogy picivel jelentősebb a torlódás, de azért láttunk már ennél cifrábbat is az elmúlt hetekben, hónapokban. Egyelőre a településeken belül csendrend, béke, nyugalom. Arra még azért számítsatok, hogy ma előfordulhat némi csapadék, záporok, zivatarok jöhetnek, összességében azonban kellemes lesz az idő. Ha van olyan infótok az utakról, amit megosztanátok másokkal, ne tartsátok magatokban. SMS és Viber számunk 0620 978 978 5-ös. A segítséget előre is köszönjük!

0: és köztelek. Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Itt a nyár. Most már én kimerem mondani. Ha, Buenos Morgan ebben a 15 fokban, ami ma még 26 is lesz, kedves I. és Roland.
2: Így van, de senki ne aggódjon, nem jön el az az idő, amikor fecskében ülünk be műsort vezetni, és ezt még kamerával közvetítjük is, jó? Tehát még a 40 fokba se.
1: Tehát a kettő együtt nem lesz, de valamelyik történhet.
2: Mármint, hogy beülünk fecskébe, de nem közvetítjük kamerával?
1: Akár, mert a fecska soha senkinek nem állt jó, lesz már megállapítottuk 100 milliószor szerintem. Inkább ilyen gólyába kéne jönni a komá.
2: A gólya az, de az nálad mi? Tehát, hogy ha a fecske, az, azt ismerjük, mi a gólya? Az mi a minél hosszabb nadrág?
1: Hát ugyanaz, csak nagyobb. Mert hogyha hosszúra mentem volna rá, akkor bagolyba kell jönni. Láttam már mesztelen bagyot? Tehát amikor leszedik róla a tollakat, hogy néz ki?
2: Igen, szegény nagyon csúnya.
1: Na, az kb. Én. Tehát, hogy én bagolyba jövök.
2: Ja, értem. Aztán azért, mert a szörfös nadrágok azok ilyen hosszabbak.
1: Azokat egyébként szeretem, de még a mai napig vannak, akik strandon, szaunában, bárhol ezt a régi irányt képviselik, megviszik a gatyát. Egyre kevesebb, hál' Isten. Jó, a fecskével nem nagyon találkozunk már. Az a legjobb hír, de nekem még ezek a feszülős régi fürdőnadrágok is furcsák amúgy.
2: Azok azért jobbak szerintem egy fokkal, mint a fecskék. A fecske az merénylet az emberi közízlés ellen. Vannak nyilván, akik a mai napig, mondjuk zömében 50 pluszosok, meg az alekosz. Tehát egy körülbelül ők hordanak fecskét.
1: Nekünk a tesi és úszás tanárunk, mert nekünk volt úszás óránk, a Béla bácsi hordott nem fecskét, az azért erős lett volna, hanem ilyen feszülős úszógatyát, de úgy, hogy a hátulja már foszlott, tehát a fenekén ott már volt egy lyuk, és azt akartunk neki adni ajándékba. Senki nem merte megkérdezni a méretét, de ez nagyon kínos volt.
2: És várjál, elől azért ugye a pocak fogta? Vagy pont, hogy a pocak így lejjebb nyomta?
1: Az lejjebb nyomta. Tehát a klasszik irány, de hogy és abból meg lókja, kőműves dekoltás. Nem, ez az irány, ez már elmúlt. Tehát már ilyen úszónadrágokat vásároljunk. Ilyen rövidgatyákat.
2: De igen, azok mennek egyébként manapság, de hogy látod, legalább a fecskénél nem volt ez. A dekoltás, a kőműves dekoltás.
1: Ja, hát ott minden látszott, tehát ott nem kellett dekoltálni.
2: Hát az így van, önmagában megbucsatta a formákat. Na kérem szépen, nagyon jól indítjuk ezt az órát, beszélgetünk.
1: Fontos megbeszélni, meleg van.
2: Persze, tehát hogy figyelj, lassan strandidő, úgyhogy tényleg szerintem jönnek a fecskék. Nyáron egyébként lehet, hogy velünk is találkozhattok majd strandokon, ennek a részleteit majd később eláruljuk nektek, de egyikünk se lesz fecskébe, jó? Tehát ezt megmerjük ígérni.
0: Buenos Morgan, minden

0: Nálunk így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: És itt van Pannának a gondolata. A volt fizika tanára az furcsa szabályokkal élt, tehát a lányoknál szabályba tette, hogy a hajat össze kell fogni, hogy ne lógjon a szemükbe, különben olló, tehát itt megvolt a fenyegetés, de soha nem tette meg.
2: Az a lényeg szerintem, hogy ne tegye meg. Most az, hogy fenyeget, nyilván az se szép, de semmiképpen ne csináljon ilyet.
1: A rajztanárnál hosszú vonalzó volt náluk, és a középiskolában a lányoknak műköröm inkább ne, de ha már van, legyen igényes. Testszínhez közel álló körömszín, és ne legyen hosszú.
2: Nem tudom, ez a műköröm egyébként nagyon megosztó dolog, mármint ilyen tanári szempontból.
1: De én azt gondolom. Ez annyira feltűnő műköröm? Tehát lehet, az nem mindegy, mondjad?
2: De lehet feltűnő, persze. Hát figyelj, szerintem manapság már, aztán most mondanám, hogy akkor írjanak a pedagógusok, de szerintem ők már dolgoznak, de ilyen nyolcadikban már stabilan van a lányoknak, lehet, hogy már hetedikben is műköröm, mert nyolcadikban

0: Ma már igen? Szerintem hódziher, igen, trendi dolog a műköröm. Nyilván van, aki szolidabbat választ, valaki egy picit erőteljesebbet, valakinél az már inkább ilyen karom jellegű. Én azt sose értettem egyébként, hogy ez miért ennyire megosztó, mert hogyha őt nem zavarja írás közben, meg tesi közben, meg semmi közben, akkor miért ne lehetne műkörme?
1: De akkor ez nem az a fajta, ami a fenekét törölni nem tudó budaörsi postás kisasszonynak volt. Tehát ami olyan műkörmek voltak, hogy ezzel nem fogsz meg semmit.
0: Biztos van olyan is, az már lehet, hogy inkább középiskolában, de mondom, szerintem 8-ban már simán lehet olyan is manapság.
1: Amúgy nem tudtam rajta kifogni, mert egyszer megcsináltam, hogy elészortam az aprót.
0: És fölkapörste, ugye?
1: Nem, asztal alá, pult alá tartotta a kezét és belesöpörte.
0: Látod, igazából ez nem, lehet, hogy szül problémákat, de növeli a probléma megoldó készséget is.
1: Nagyon jó. Meg az is megvan, de az egyszer már mondtam, hogy a babysitterünknek ráégett a műkörme a serpenyőre, amikor virslit főzött. Tudtam, hogy ezzel megint lenyűgözlek.
0: Imádom ezt a sztorit, mondtad már, de ja. Mindig nevetek, amikor mesélet.
1: Na jó, ezzel is óvatosan. Zsolt kérdezi, hogy akkor nem fecskében leszünk, vagy ha nem fecskében leszünk, akkor tangában?
0: Természetesen. Forrásos férfi tanga mindenki.
1: Amúgy.
0: Dehogy is. Nem.
1: A pályám elején, amikor először mondtam rádióreklámokat, és még nem pénzt fizettek, hanem mindig valamilyen terméket kaptam.
0: És kaptál férfi tangát egy reklám felmondásért?
1: Egyszer mondtam egy ilyen reklámot.
0: Várom a befejezést.
1: Igen, azt hiszem az volt benne a szövegem, mert volt a fizetett színész a Feri, aki már pénzt kapott, és választhatta, hogy melyik szerepet viszi a kettőből. És akkor nekem az volt, hogy az ebben a boltban vásárolt szexis fehér neműkben bármikor szívesen vetkőzöm. Ez volt az én szövegem.
0: És ezt te Ferivel beszélgetted? Ez egy modern reklám.
1: Igen, nagyon modern volt. Igen. Utána, amikor végre túl voltam ezen, hát ugye fiatal voltam, és még csak azt sem mondom, hogy kellett a pénz, mert nem kaptam. Gyakorolni kellett a reklámokat, és túl voltam rajta, és akkor mondta a bolt tulajdonosa, hogy ugorjak be hozzájuk, és akkor válogassak. És mondtam, hogy hát én ilyeneket nem hordok, és akkor mondta, hogy de hát vannak nagyon szép férfi tangáink is. Na, köszönöm!
0: Jaj, nem is értem miért.
1: Bezzeg, amikor végre kimondtam a Mitsubishit, és annak megcsináltam a reklámját, azzal is mennyit küzdöttem, ott nem kaptam autót.
0: Ugye, nem hívtak fel a szalomból, hogy akkor ugorj már be, mert annak nagyon szép modelljeink. Buenos Morgan, minden hét

0: más llantos, no más penas. Hoy renazco, hoy soy nueva.
1: Egy világ, ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Budapesten lezárják a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. Péntektől vasárnapig uniós oltalom alá kerültek a murai borok, ma Tarjánban várják a véradókat. Itt Taler Andrát hallják, jönnek a részleták. A Ferencváros Kelenföld vasútvonal kapacitás bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt péntektől vasárnapig teljes szélességében lezárják a Soroksári út Rákóczi híd alatti szakaszát, a Kassai Jenő út és a Vágóhíd utca között, emiatt a közösségi közlekedésben is változások lesznek, közölte a Budapest Közút és a Budapesti Közlekedési Központ szerdán az MTI-vel. Közleményük szerint a korlátozás idején a Soroksári útról egyik irányból sem lehet közvetlenül felhajtani a Rákóczi hídra Buda felé, valamint a hídról sem lehet lehajtani a Soroksári útra déli irányba, a Soroksári úton közlekedő autóbuszok pedig terelve közlekednek. Az ideiglenes forgalmi rendre tájékoztató táblák hívják fel a figyelmet, a forgalmat jelző lámpák irányítják az építkezés környezetében, az erre közlekedők torlódásra számíthatnak. Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléseket tartalmazó Európai Uniós nyilvántartásba vette az Európai Bizottság a magyarországi murai megjelölésű borokat. Az EU brüsszeli végrehajtó testületének közleménye szerint a mura borvidéken, Magyarország délnyugati részén, a horvát és a szlovén határ közelében készülő borok intenzív illat és ízvilágukról, testes karakterükről, valamint friss, élénk savszerkezetükről ismertek. A borok minősége és hírneve szorosan összefügg a térség földrajzi adottságaival, valamint a hosszú idő alatt kialakult helyi szőlő- és borkészítési hagyományokkal. Az oltalom a fehér, a vörös és a Schiller borokra terjed ki. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergombár megyei szervezete a mai napon is várja a véradókat. 15 és 18 óra között a Tarjáni Művelődési Házban nyújthatják karjukat. Vért bárki adhat, aki elmúlt 18 éves, több mint 50 kiló és egészséges, ne feledjék, egy véradással akár 3 életet is megmenthetnák. A Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete és Milleniumi Alapítványa várja az érdeklődőket a mai napon 17 órai kezdettel a Magyarország Kincsestára című új sorozat első előadására, melyen Rába Portány múltját, jelenét mutatja be Visi László polgármester és Endrődi József tanár helytörténész. A program az Oroszlányi Kölcsei Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Zámbó Kornél kiállító termében lesz, minden érdeklődőt szeretettel várnak.
0: Időjárás.
1: Ma változóan felhős, napos idő lesz, és a nap folyamán többször alakulhat ki zápor. 22 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő showjával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: 8 óra után járunk 2 perccel, vidám reggelt mindenkinek, sziasztok, ez itt már a Buenos Morgan harmadik órája. Ma ugyebár Ádi nincs velünk, este 6-tól viszont jelentkezik, mégpedig a Pontot partiról, Tatabányáról, a Gyémánt fürdőből, úgyhogy majd picit rendhagyó lesz a műsorrendünk, pontosan emiatt este is érdemes lesz tehát velünk tartani, meg hát nyilván aki egyébként felvételizett és várja, hogy kihirdessék a ponthatárokat, az különösen izgatott a ma este miatt. Na kérem szépen, nézem, mi a helyzet az utakon, hiszen azért az aktuális útinfókat természetesen most is hozzuk nektek. A szokásos helyen torlódás az M1-esen, nagyjából Bicske magasságában, aztán pedig Herceghalomtól egy újabb, de hát ezen már valljuk be, hogy szinte senki nem lepődik meg. Azt látom, hogy azért Tatán, illetve Tata és Vértesszőlős között is jelentős a forgalom, legalábbis hát az átlagnál nagyobb, a nyári átlagnál nagyobb, így akkor egészen pontosak vagyunk. Komárom egészen nyugisnak tűnik, Esztergomban is van némi reggeli csúcs, viszont hát ez azért valljuk be, hogy sokkal lájtosabb, mint akár tavasszal, akár ősszel lenni szokott. Tehát az utak békések, nyugisak, nálunk pedig a hangulat vidám, hozzuk az emlékezetes pillanatokat, ezek közül szemezgetünk ebben az órában is. Ha üzennétek bármit, legyen az akár közlekedési info, bármi más, akkor azt megtehetitek. SMS és Viber számunk 0620 978 978 5-ös. Ma hidegfront hozhat elszórtan záport, zivatart, nagyjából 24-25 fokos csúcshőmérsékletre készülhetünk, ez pedig gyorsan zárójelben egy kis meteorológiai info.

0: kellnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Roland, ezt most imádni fogod. Direkt úgy kerestük a hírt, hogy itt összesugtunk meg minden, de te semmit nem tudsz róla.
2: Nem, tényleg semmit. Tehát, hogy most őszinte meglepettés. És nagyon röhögtök, szóval...
3: Hát ne.
1: Ha már a horgászatról szó volt, akkor Andi, tiéd a szó.
3: Igen, hát a horgászokra kevésbé veszélyes ez a faj. Na de rátok, fiúkra.
2: Ajajajajaj. Mi jön itt?
3: Figyeljetek, hát...
1: Olvastál a hírt?
3: Olvassam fel.
1: Csak
3: így,
1: a címet.
3: Várjál, mert az nincs meg, azt nem mentettem ki.
1: Kire de
3: amúgy, hogy Magyarországon is megjelent a hererágó hal. Megjegyeztem.
1: Ettől féltünk.
2: Ezt akkor üzennénk a kéziseknek, Beni, ha még így hallod. Add át a Zsitának, a Marcinak. Szóljatok előre a Bodó Ricskinek, légy szíves.
1: Andi, légy szíves.
2: Óvatosan.
3: Hát fontosan. Tudni legalábbis nem menjetek.
1: Légy szíves, hogy... nagyon pontosan olvasd a hírt, mert nem akarok helyreigazítást a rádióban.
2: Here we go again.
1: De ez mi? Ez direkt a herére megy?
2: Here rágó hal.
3: Nem, hát tulajdonképpen ez a fajta hal, úgy hívják, hogy Paco. A piranya.
2: Milyen színű?
1: A zacskós halak családjába tartozik.
3: A színű, hát
2: ja, nem mondom, fekete.
3: Nem.
2: A fekete Pákó.
3: A Pákó.
2: A hererágú fekete Pákó.
1: A zacskók nemzetségébe tartozik. A rágcsálók fajába.
2: Zacsihari.
1: De szopogat,
2: japán neve Zacsihari.
1: Szopogat, vagy rág?
3: Nem, ez tör. Ez tör. Zúz.
1: Fogazik?
2: De?
3: Ez ráharap és zúz.
2: A szopogat az máshol van. Az nem hal.
1: Nem jó.
3: Nem
1: hal.
3: A szopó hal, ez hererágó hal.
1: De akkor ez nem jó hajon.
3: Nem igaz.
1: Ez csak a férfiakra veszélyes.
3: Igen.
2: Hát Tájföldön nem biztos. Ott azért bajos. De ott előszűrésre is jó.
3: Igen, tényleg.
1: Mi ez? Honnan? De ez direkt azt keresi, vagy mi?
3: Nem, hát tulajdonképpen ő gyümölcsevő. Meg szereti... Várjál, szereti... A gyümölcsös és a csontélyes magvakat és dióféléket szereti.
2: Annyira azért nem kemény.
1: Abban nincs csont.
3: Nem, de olyan alakú.
2: Csak mi a bugyik lesz. Úgy, gyerekek. Igen. Figyelünk.
3: Igen, na, és hát igen. Igen. És konkrétan ő nagyon nehezen lát. És ezért azt egy csontélyosnak nézheti.
2: Nem lát, de hal.
0: Buenos morgen! Minden hét

0: kaptunk. Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Hererágó.
2: Oké, okay, meg vagyok.
1: Még egyszer elmondom.
2: És van foga?
1: Van.
2: Jézusom.
1: Olyan, állítólag olyan, mint az emberi fog.
3: Ú, gyerekek, az...
2: és akkor nem csak,
3: ez veszélyes.
2: Nem csak rágcsál, hanem enni akar.
1: Hát igen, azért mondom, hogy ez ráharap, és így roppant.
2: Te hogy jut be a gatyába?
1: Hát igen, itt azt írják, hogy a nudista strandon lévők vannak a legnagyobb veszélyben. Úgyhogy Lackó azért óvatosan a Dunában.
2: Hogy látod magad előtt, hogy a Lackó kisétel egy hallal magát?
3: Lackó, kapásod van!
2: És amúgy válogat? Tehát, hogy az epilát azt szereti?
3: Fazonra megy?
2: Hogy jött minden, ami erre?
1: Nem tudom, nem kérdezték meg tőle, szerintem. Szerintem bármelyikre és rámegy.
2: De mi, ezt a Frankon így hívják? Vagy ez a beceneve?
1: Nem, hát ezt adták neki.
3: Művészneve.
1: Ez a
2: próbálom komolyra venni.
1: Ahonnan származik, ott nevezték el így.
2: Halusz Hereditus.
1: Biztos, hogy történtek már balesetek, és ezért.
3: Here Harabditus.
2: És mit raksz a horogra? Tehát itt a kukacsal nem mehetsz rá.
1: De nem kell neki.
3: De... Tovább megy.
1: Megkerüli.
2: De tényleg, hogy tehát akkor gatyóban nem jut be, tehát akkor ez egy védelem, az jó.
1: Igen, az védelem.
3: Kivéve a röngel szemei vannak.
1: Nincsen, hát alig lát állítólag. Azért megy rá.
2: Megy és eszik mindent, ami golyó.
1: Ami úgy néz ki, mint egy dió.
2: Betoljok. De oké, tehát akkor nem ez a hivatalos neve.
1: Nem, az a hivatalos neve, hogy Paku.
2: Jó, Paku.
1: Csak azért, gondolom, azért nevezték el így, mert hogy ahol onnan származik, ott több ilyen baleset is történhetett.
3: A Neoton Família írt is róla dalt.
1: És...
2: Meg nálunk van egy fekete.
3: Igen, de ők gondolták volna, hogy aztán így elszabadul.
2: Jó, és akkor ez hogy került ide? Tehát hol van?
1: Mi, azt a nem Dunában írják, van? Hogy kerül... Igen, a Dunából szedtek ki, meg egy-két csatornából állítólag, de a Dunánál ott lehet rászámítani.
3: Hát azért van a Dunának megyei szakasza, úgyhogy akkor így üzennénk, jó, a Duna parti településeknek, hogy uraim, óvatosan,
1: és a nudizással.
3: Igen, és masszívan felöltözni a nyáron, jó? Mert azért érdekes helyi hír lenne, nem mondom, hogy nem mondanánk be mosolyogva, hogy hererágóhal
1: támadott meg valaki egy férfit.
2: De hogy tegyük azt, most ezt mit kéne legyen a Lackó, hogy megkérdezem tőle, de hogy az zavarna egy nudistát, hogyha mondjuk maradhat nudista, csak mondjuk szuszpenzorral? Hogy valamit azért úgy fölköt, hogy védje?
3: Hát, de az akkor már nem igazi, az már csak ilyen félig nudista. Na, nudista light.
1: Hát igen.
2: Az lehet még, hogy fölkötöző rádiókat, hogy azt tegye meg előbb. És akkor gyanús, hogyha valami rángat...
1: Ha valami húzogatja, akkor egy olyan zsinort, amire rákötötted, akkor...
2: Gyorsan focista póz.
3: Hát ha van akkor, ahogy látod kötni, akkor az jó dolog.
2: És mivel...
3: Én Short King Energy-vel élek, tudjátok.
0: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám.
4: Sziasztok! Én vagyok Ricsipi.
5: Én pedig Kuka MC.
4: Mi ketten

0: telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Jaj, mivel lehet védekezni?
2: Hát semmivel gatya? Nem tudsz védekezni. Hát a gatyával, igen.
3: Az, hogy nem veszed le, igen.
1: Betoljok, mik vannak?
3: Van a hasonló, mint Tájföldön.
1: Ez milyen para.
3: De tényleg, tehát erre azért, hogy nem készülnél.
2: Ha egyszer azon gondolkoztál, hogy nudizol a Dunában, most már meggondoltad magad
1: is. Ne, csak az, hogy mindig panaszkodnak a nők, hogy a szülés, meg mi ezt nem tudjuk átélni, meg ilyenek. Közben nekünk férfiaknak ilyen dolgokkal, és egyre többel kell megküzdenünk.
3: Na, hát ilyen veszélyek vannak, igen. Hát ki gondolta volna? Ráadásul a modernkor kihívásai. Volt régen hererágóhal? Nem volt.
2: Hát biztos volt, csak nem jött el idáig.
1: Hány magyar mehet be így a kórházba? Ó, megint itt egy herés.
3: Lehet, hogy azért jön, mert tudjátok, azért azt lehet tudni, hogy a magyar nők azok világhírűek, mert hogy annyira szépek. A magyar here is lassan az lesz, az is világhírű. Hogy milyen szép.
2: Hát ha rácuppan egy ilyen hal, akkor biztos.
3: És akkor azért jönnek erre. Nem elégszenek meg, honnan jönnek ezek, Duna? Nem elégszenek meg a német herével. Mit nekem német here?
2: Ott is vannak valahol, valamelyik Svájcban, azt hiszem, ott is. Az. Olvastam, mintha ott is lennének.
3: Na,
1: hát de tényleg, vagy mi lesz?
2: Mert Franciaországban is volt ilyen hal. Ott
1: mi lesz még? Jön majd az Ádám Csutka falósas? Te mi lesz még?
3: De nekik magyar here kell, látod? Tehát nem elégszenek meg azzal, hogy svájci, elég nekik ott, jó, bicska, csokoládé, hegyek, el vannak.
1: És ez nem megoldás, hogyha úgy mész be a vízbe, hogy a herédet kitartod?
2: Azt megnézem.
3: De ez hogy egyik, hogy nem mered? Tehát úgy gondolod, hogy... De várjál, mert akkor
2: csak
3: viszont...
2: Vagy csak végig fogod. De akkor is rámegy, mert a kezednek is olyan alak lesz.
3: Hát azért inkább oda harapjon. Na jó, de gyerekek, akkor megint csak az van, hogy mi alacsonyabb férfiak, akkor veszélyeztetettebbek vagyunk.
2: Igen.
1: Ugye? Roland.
3: Tehát, hogy azért, azért engem hamarabb támadna meg a hererágó.
1: Én annyira
3: téged.
1: Fel akartalak ma emelni, de a végére csak bejön egy
3: ilyen
1: sztadon.
3: Hát emeljél is fel a Dunába, könyörgöm, különben jön a hererágó, ha azt megtámad.
1: Ó, mik vannak?
3: Na de nem, gacsa nélkül.
2: Csak nehogy felugorjon odáig.
3: Ja, hoppa, repülök.
1: Szerintem ez egy fontos hír volt.
2: Ott is egy dió.
1: Védjük ezzel a magyarokat.
3: Ez közérdekű tájékoztatás volt, csak mondom.
1: Az áldozatok jelentkezzenek, tehát ezt nyilván komolyan kezeljük, nem. Nem.
3: És természetesen anonimitásukat megőrizve meséltek el, hány öltés volt utána.
2: Egyébként állítólag még el is vérezhet az adott illető, úgyhogy ez nem vicces.
3: Figyelj, nekem már a gondolattól fáj, jó?
1: Amúgy, hogyha ez történne, akkor rajta lenne a sírodon, hogy
2: egy hererágó hal okozta a halálát.
3: Nem, de megkérnélek, még ott az utol, amikor szenvedek, tudod, hogy amely te mondod a búcsúbeszédemet, akkor légy szíves, fogalmazd bele.
1: Mondjátok azt, hogy cápa volt, légy szíves.
3: Jó, mert tényleg, hogy mennyi vöcik kimárni.
1: Még visszasírjuk a cápákat, szerintem eljön ez az idő.
3: Hát gyerekek, ez is lehet. Hát Andi, tényleg feldobtad a napunkat.
0: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I. és Roland és Réd.

0: nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól. Kövesd Komáromot online. Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó. Kövesd a várost minden platformon.
1: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
2: Nyáres Tigosztel koncert. Találkozzunk a komáromi Jókai Ligetben. Július 25-én este 7 órától az új Forrás zenekarral élvezhetjük a nyári estét, 8:30-tól pedig érkeznek a legszuperebb gospel dalok. Töltődjön fel velünk a csillagos ég alatt. A belépés díjtalan. Az esemény szervezője a Híd gyülekezete. Július 25-én este 7 órától várunk mindenkit Komáromban a Jókai Ligetben.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, az ország közel 89%-án közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály van. Izraelben megkezdték a munkálatokat egy krokodilokkal teli vízesárok létrehozásához egy börtön körül. A Tatabányáról Budapestre utazókat augusztusban is érintik a vasúti menetrendi változások. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallják, már is hozom a részleteket. Az ország közel 89%-án, a nyári növények legnagyobb termőterülettel rendelkező vármegyeiben pedig a terület több mint 91%-án közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály van, derül ki a Hungaromet ZRT-nek az aszály területi kiterjedéséről készített szerdai grafikájáról. Az aszályinfo oldalon közölt adatok szerint az Alföldön a Dunántúl keleti felén, a Kisalföld egy részén nagyfokú vagy súlyos az aszály, csak a délnyugati országrészben és kisebb körzetekben északkeleten van optimális nedvesség a talajban. Izraelben megkezdték a munkálatokat a Negev-sivatagban fekvő Keciot börtön körül egy krokodilokkal teli vízesárok kialakításához, jelentette a Vallahír portál szerdán. Az egyiptomi határ közelében fekvő Keciot börtönben különös biztonsági óvintézkedésekkel őrzött rabokat, köztük a Hamász palesztin iszlamista szervezet Nubal nevű elitkommandójának terroristáit tartják fogva. A Valla tájékoztatása szerint megkezdődtek a földmunkák, az Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter kezdeményezte kísérleti program keretében. A projekt lezárása után döntenek arról, hogy más fokozott biztonságú börtönökre is kiterjesztik-e a krokodilok alkalmazását. A déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódó munkák miatt az elmúlt hónapokban már több alkalommal is módosult a Tatabányáról Budapestre közlekedő vonatok menetrendje, írja a város közösségi oldala. A változások július 27-től augusztus 30-áig ismét érintik a Tatabányán is megálló távolsági és nemzetközi járatokat. További változásra kell készülni augusztus 5-éről 6-ára, 6-ról 7-ére, valamint 8-ról 9-ére virradó éjszaka is. Ezeken a napokon egy késő esti Railjet Express helyett Budapest-Kelenföld és Budapest-Keleti között MÁV busz közlekedik. A pótlóbuszon a vasúti menetjegyek érvényesek, kerékpárszállítás és csoportok együttes elhelyezése azonban nem biztosítható. A tatabányai indulási és érkezési időpontok is módosulhatnak, ezért indulás előtt mindenképpen érdemes ellenőrizni a kiválasztott járatot a MÁV plusz alkalmazásban vagy a MÁV csoport menetrendi felületén. Júliusban minden pénteken 18 órától különleges irodalmi és zenei estekkel várja az érdeklődőket a Jókai Mór városi könyvtár hangulatos udvarán Komáromban. A programsorozat során komáromi hölgyek osztják meg a közönséggel kedvenc regényeik legszebb részleteit, amelyeket élő zenei kíséret tesz még emlékezetesebbé. A következő alkalommal, azaz július 24-én 18 órától Színak Evelin olvas fel, akit Budai Marci kísér.
0: Időjárás.
1: Ma változóan felhős, napos idő lesz, és a nap folyamán többször alakulhat ki zápor. 22 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: felhangosítva, kávébe készítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: 9 óra után járunk 3 perccel, mondanám, hogy ragyogóan szép reggelt mindenkinek, de hát momentán minden van, csak ragyogó napsütés nincsen. Borús az idő, és hát itt a stúdió környékén momentán esik is, hogy nálatok mi a helyzet, akár ezt meg is írhatjátok, 0620 978 978-5-ös. Próbáljuk akkor összeszedni, hogy mi a helyzet itt a megyében, illetve a térségben. Egyébként nagyjából 24 fokos csúcsra kell ma készülni. Ugye rendhagyó ma a műsorrend, Ádi majd este jelentkezik a Pont Ott Part Tatabányáról, a Gyémántfürdőből, így aztán reggel nincs itt velünk, de a Best of pillanatok keretében azért az ő hangját is hallhatjátok. Gyorsan megnézem, mi a helyzet az utakon. Ugye az elmúlt órában a szokásos infókról számolhattunk be, miszerint az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorvágy között a külső sávon lassabb haladásra kell számítani, főleg a Szárliget és a Bicske közötti szakaszon, és momentán ugyanerről tudok beszámolni, aztán Herceghalom térségében is látok torlódást, ezt már az élő térkép mutatja nekem, Tatabánya magasságában. Jelen pillanatban talán ott a legerősebb, úgyhogy ennyivel én még kiegészíteném a hivatalos infókat. A korábban említett SMS és Viber számon ti is írhattok nekünk, ebben az órában tehát még emlékezetes pillanatok jön a Buenos Morgan Best of. Hello!

0: kellnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Na, jó van, nakrik des tages.
2: Ja, a nap igen, híre. Köszönjük.
1: Oh, csodálatos.
3: Ez csak úgy kiszaladsz, hogy erre készültél.
1: Hát így vannak néha ilyen spontán német beindulásaim. Na, jó. Vagy felindulásaim, vagy megindulásaim.
2: Neked ilyen német Tourette-szindrómád van?
3: Zagenzi bitte.
2: Ja, Istenem.
1: Ja, Spritze dóze maximum.
2: Az, ezt tudjuk, milyen filmekben volt.
3: Ja, valami tűzoltos, nem?
1: Ja, igen. Pontosan, igen.
2: Igen, igen. Abban.
1: Vagy ilyen ablakpucolós.
2: Abban.
3: Ha, vagy a Szabadítsátok kivilétben is van, amikor viszik az automosóba a bálnát. Szép kis bálna.
2: Szóval.
1: Mit hoztál nekünk, Andi?
2: Na hát képzeljétek el, hogy furcsa bejelentést kaptak a rendőrök Tacoma városában.
1: Hol?
2: Tacoma.
3: Pécs mellett.
2: Igen.
1: A Takta Harkány mellett.
2: Amerika. Amerika.
1: Takta Harkány Tacoma. Takta Harkány külvárosa.
2: Amerika.
1: Amerikában.
3: Leírom azért, hogy merre visz. Igen?
2: Azt írják, hogy egy fekete szemetes zsákot találtak egy parkoló autó közelében.
1: Hűha.
2: De mi volt hulla? A zsákban? Tippeljetek.
1: Hulla. Biztos arra tippeltek, hogy hulla.
2: Igen, darabolt, összedarabolt.
3: Hát nagyjából az. Akkor ami még ilyenkor kiderülhet, az az, hogy valaki pénzt rejt valamilyen bútorba, ilyen szokott lenni, vagy valahova, és akkor az van benne. Tehát lehet, hogy egy zsák pénz.
1: Kiselejtezett plusz állat. Még ezt is el tudom képzelni.
3: Kiselejtezett házi kedvenc. És még éjjel nem vagyok állatkínzó.
1: Kiselejtezett ex-férj. Ugye? Bedühödött hölgyek.
3: Mondjuk te beleférsz a 120 literesbe, nem?
1: Ezt kétszer.
3: Vigyázzatok.
2: De egyébként az érdekes ebben a cikkben, hogy mitől válik egy szemetes zsák gyanússá?
1: Hát mert olyan tehát, hogy formája van. Mint ha hulla lenne benne. Szerintem ettől?
3: Hát amúgy igen, tehát láttam már én is ilyen értelemben gyanús szemetes zsákot, hogyha ott nálatok a lila akác köznél egy nagy szemetes zsák mozgolódik, abban lehet, hogy a Roland van. De jó, igen. De
1: te... Az asszony kidobott.
2: Egyébként... Új értelmet nyert ez a fogalom.
1: Szóval szerint...
3: De szemét vagy.
1: Ja.
3: Tehát, hogy
2: figyelj, az az érdekes ebben, hogy most te ahhoz, ha látsz egy ilyen gyanúságot, kihívod-e a rendőröket?
3: Nem, megnézem.
2: Egyét, vagy, igen, megnézed. A harmadik, hogy elviszed-e a kukához, mert azt gondolod, hogy az autó tulajdonosa véletlenül ott felejtette.
1: Hát ha azt hiszem, hogy hulla, akkor biztos, hogy nem viszem sehova.
3: Nyilván, de most azon a gyalog közben, hogy még egy faktort nem vettünk figyelembe, hogy ugye a kukaturkálók is vannak, akik lehet, hogy belenéznek, megtalálnak benne valamit, és mondjuk azt jelentik adott esetben. Azt konkrétan tudom, hogy a nagyapámnak volt egy olyan sztoria, hogy amikor még Magyarországon nem lehetett ilyen Adidas sportcuccokat venni, akkor kapott Poldi bácsitól Ausztriából, az osztrák rokontól egy ilyen teljes Adidas szettet, nagyon menő volt, berakta egy zacskóba, a másikban volt a szemét, és egy nyilván a sztorit ki lehet találni, hogy kidobta a szemétbe ezt, és a szemetet vitte magával a kocsiban. És akkor visszajött, és próbált alkudozni a kukaturkálóval, hogy biztos, hogy ezt ő vette ki, mert már nem volt ott a szemetesben, és mondta, hogy ó, hát még ha fizetne, se tudnám visszaadni, mert én a délutános műszak vagyok. Szóval, hogy fel volt osztva, hogy kimegy délelőtt, meg délután. Szóval gyakorlatilag az is lehet, hogy valaki ilyen ember találta meg.
1: Amúgy én is voltam ennyire béna, mi költöztünk, és voltak külön zsákok, a pakoló zsákok, meg voltak a szemetes zsákok ugye a szemétnek. Hát mit tesz az ember, ha nem annyira figyel? A komplett fürdőszobai berendezés, mármint ami nem bútor volt, hanem minden egyéb cucc, a parfümöktől kezdve a körömvágó ollón át a minden, azt én szemetes zsákba raktam, és hát később nyilván elfelejtettem, hogy abban nem szemét van, úgyhogy úgy, ahogy van, minden cuccunkat kidobtam.
3: Jó ötlet, de... én edzős ruhát szoktam, mert az büdös, olyat is dobtam már ki.
0: Buenos morgen! Minden hét

0: állunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Kiderült a cikkből egyébként, hogy miért volt gyanús a zsák? Az nem? Csak az, hogy mi volt benne?
2: Nem.
1: És eltaláltuk?
2: Nem. Mondom akkor, hogy mi volt benne. 363 darab Hot Wheels kisautó eredeti bontatlan csomagolásban.
3: Az mennyit érhet? Hát az egy komplet gyűjtemény.
2: Sokat.
1: Ezzel vannak úgy egyébként a gyűjtők tényleg, hogy ki se bontják, mert hogy akkor nekünk nem is a Hot Wheels, hanem a Burago volt ilyen, hogy azt nem lehetett kibontani. Azok is ilyen autók voltak, mert hogyha be van csomagolva eredetibe, akkor az sokkal többet ér majd később. És azt például simán el tudom képzelni, hogy egy gyűjtő, mikor költözik, hát mi is mikor költözünk, egy csomó mindent rakunk szemetes zsákba. Lehet, hogy begyűjtötte, berakta a garázsba, aztán egyszer csak azt hitte, az a szemét, azt kirakta.
2: Hát vagy ugye, mivel elméletileg egy autó mellett találták, ezért mondom, hogy lehet, hogy ott felejtette. Tehát, hogy kirakta valami miatt, vagy úgy volt, hogy mondjuk berakja a kocsiba, de mondjuk elment valahova, és ott felejtette.
1: Tudsz valamit az értékről? Tehát, hogy, mert ezek lehetnek ilyen olcsók is.
2: Ezekről az értékekről ugye ezt itt nem írták, viszont megírták ugye az öt legdrágább Hot Wheels autót.
1: Na.
2: Ugye a Bruce Pascal gyűjtő 70 és 72 ezer dollárt fizetett, ami ugye 21,2-21,8 millió forint. Aztán van egy 150 ezer dolláros, az ugye 45,5 millió forint. Aztán van egy 50 ezer...
1: Vágod? Drágább, mint a... Hát persze, hogy drágább. Drágább, mint a stáb összes autója együtt.
2: Hát ez...
3: És azért ennyi, egy ekkora gyűjtemény, az biztos vagyok benne,
2: biztos, hogy
3: nagyon...
2: Benne. Nagy,
3: több tízmilliós érték.
1: Azt a mindenit.
2: Igen, egy-kettő nagy értékű, nagyon nagy értékű biztos van közötte, de hogyha a többit is beleszámolnánk, akkor nyilván több összejönne, mint mondjuk ez a 45 millió is akár.
3: Igen, én 50-100 millió között hát, szerintem simán. Biztos.
1: Andi, igen. Visszakerült a tulajhoz a cucc, vagy most még jelentkezhetek, hogy éhagytam el?
2: Jelentkezhetsz, viszont nyilván nem mondhatod azt, hogy ugye tied ez a zsák, hanem meg kell mondanod, hogy milyen modellek vannak benne, és számlával kell igazolnia. Hogyha viszont eladó, akkor. Viszont ugye meg kell mondani mindenképpen, hogy milyen modellek vannak benne.
1: El tudjuk találni? Hányat kell? 300, mennyit kell? Besélyesebb, mint a lottó?
2: 363 darabot. Amúgy ez durva lenne, hogyha itt ételszerűen meg kéne mondani 363 darab hátvészautót, mert most, tehát még egy gyűjtő is, vagy mondjuk találta valaki valahol, hát hogy tudsz ennyit megjegyezni?
3: Á, kizár dolog
1: nektek
3: szerintem.
1: Van valamiből sok, amit hogyha ellopnának, meg tudnátok mondani, hogy még pontosan?
3: Nálunk nincs, tehát hogy nem, semmiből nincsen komoly gyűjtemény.
1: Ha ellopnák a gyerekeket, azért meg tudnád őket nevezni.
3: A őket meg, hogy fel is ismerem őket, igen. És van róluk fénykép is. De nem, ilyen komoly gyűjtemény nálunk semmiből nincsen.
2: Hát gyűjtemény nálunk sincs. Olyan, hogy van ilyen eszmei értékkel rendelkező tárgyam, olyan van, és azt meg tudnám nyilván nevezni, de az, hogy amiből sok van.
1: Oké, ha ellopnák az összes ruhátokat, akkor meg tudnátok mondani mondjuk 10%-os hibával? Én igen, fekete pólók.
3: Jó, hát nálad könnyű.
2: Hát az nálad könnyű.
3: Hát én 10, figyelj, nem biztos. Ami kell, ami érdekelne, azt meg tudnám mondani.
1: A fontosokat, igen.
3: Amit úgy gyakran hordok, azt nyilván.
1: Jó, hogyha most kirabolnák a hűtőtöket, el tudnátok mondani, mi volt benne?
3: Nagyjából igen.
2: Igen.
1: Az is működne. Jó, akkor azt is bizonyos szinten be tudnád. Ha az a fürdőszobai zsák, amit elloptak tőletek, eltűnne, akkor...
2: Ellopták, kidobták.
3: Azt is meg tudnám
1: nyilván
3: mondani, hogy abban mi van. Igen, hát mindent? Ha nem is az össze... Nem, hát azért nem, hát az asszony minden cuccát nem ismerem.
1: Bemernél vallani mindent, amit abban találnak?
3: Be.
1: A lábgombakrémet is?
3: Nem, a guminőt nem ott tartom, úgyhogy... Nem, és mindent bemernék vallani.
2: Az ágy
1: azt a mindenit.
3: Persze, mert akkor nem kell leereszteni, tudod.
1: Ugye, mert mi is szoktunk olyat, hogy mit...
3: Csak újra fújni, kemény.
2: Direkt úgy vetted az meg ágyat, hogy alapférjen.
3: Lemértem előtte, direkt, tudod.
1: Meg egyébként ott a rajta lévő nyálból, már hogy ahol fújtad, abból meg lehet téged DNS-ezni, hogy az te vagy.
3: Ja. Ah, és ha csak ott lenne nyál.
2: Igen, ha csak ott lenne DNS-ez, az...
1: Ott megvan a DNS-ből, Roland, azt lehet lenyomozni. Csak hogy szoktuk mi is így rádióban, hogy amikor találunk egy pénztárcát, vagy bármit, ja. Hogy akkor aki megmondja a pontos összeget. Most, hogyha ezt még játsszuk el, ha most azt mondom, hogy oké, megtaláltam a pénztárcádat, nincsen benne személy, meg semmi, mondd meg, mennyi pénz van benne, és akkor visszakapod. Megtudnád?
3: Megtudnám, mert momentán nincs benne sok, úgyhogy azt most nagyon könnyen meg tudom mondani.
1: Pontosan, takra?
3: Pontosan, takra meg tudom mondani, hogy mennyi van benne. Most egyébként azt, hogy konkrétan egy 5000-es van benne.
1: 5000-es? Andi, te is tudnád takra?
2: Tudom, igen.
1: Tényleg mennyi?
2: 415 forint.
3: A jól menő gazdag rádiósok, ugye?
1: Elég egy energiaitalra itt kint, nem mi?
2: De elég, egy 400 forint egy energiaitalra.
1: Király.
3: Ha meg még egyet akar inni, akkor meg tőlem ki a kölcsön.
1: Nem tudtam, hogy én ma ilyen krőzus vagyok nálam. Általában semmi készpénz nem szokott lenni, de most pont van nálam 11 ezer forint.
3: Az igen. Na, ez aztán a luxus élet.
1: Meghívjalak egy, mire szoktak meghívni, egy kólára?
2: Energiaitalra meghívhat.
3: Arra az Andit bármikor.
0: Buenos Morgan, minden hét

0: nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Ha minden igaz, akkor a távol keletre fogunk kiruccanni. Legalábbis Andi valamiféle Japánt emlegetett itt nekünk.
2: Ja, hogy azt arról beszélünk most, jó?
1: Ja, nem ezt akartam?
2: Nem ezt akartam, hanem
1: akkor
2: a mai napirét, azt holnap akartam a Japánokra.
1: Akkor holnap beszélünk Japánról, vagy nem tudom.
3: Kedves hallgatóink, amit láttok felirat...
2: De gyorsan meg tudom nézni arról... nektek a japánosat is egyébként.
3: Arról nem lesz szó.
2: Lehet, hogy ez most testhez álló téma lenne egyébként, úgyhogy...
3: Mehet. Addig beszélgetünk a Rolanddal Japáról.
1: Vagy a hüvelygombáról, vagy én nem tudom.
2: Jaj, tehát, egyébként képzeljétek el.
1: Most a hüvelygombára csinálod fel a szemed?
3: Addig gyanús vagy.
1: Nem láttam reagálni a témára.
2: Tudom, hogy úgy tűnt, csak a Japánról eszembe jutott.
1: Képzeljétek el.
2: Hogy tegnap láttam egy cuki videót, hogy Japánban lehet vidrákat csomagatni. Van egy ilyen hely. Yes. Tudjátok, mint nálunk vannak ezek a kávézók, ahol ilyen mini malacok vannak, meg macskák, meg nem tudom.
1: Ott meg
2: vidrákat lehet, igen. Igen, és a vidra az, simizni, az meg játszani velük.
1: Barátságos? Tehát, hogy ő így jó néven veszi az emberek közeledését?
2: Hát úgy tűnt, hogy barátságosak. Bár elküldtem a Kittinek, mert ő is nagy vidra rajongó, de azt mondta, hogy ő ennyinél már inkább úgy
3: lehet
2: csak úgy nézni őket.
3: Lehet simogatni egyszer. Hát
2: mert azt mondta, hogy harapnak, de szerintem nem harapnak.
1: De a Kitti a férfiakhoz is így áll, hogy ha már túl sok, akkor inkább csak nézi őket? Mert lehet, hogy harapnak?
2: Nem tudom, ezt a Kittivel kell megbeszélni. Lehet, hogy örül, ha ők harapnak, vidráknak már kevésbé.
3: Hogy átvigyem az értelmet, hány vidra túl sok?
2: Hát itt nagyon sok volt, tehát ilyen 10 darab vidra biztos, hogy ott tűzik.
1: Hát az már hiszem, hogy túl sok.
2: De az a májosabb vidra.
3: Nem tudod hirtelen, melyiket kell simogatni?
1: Na hát ez az. Nem tudsz annyi fele nyúlni.
3: Tolják így a pofiukat.
1: Aha, igen. És az már veszélyes.
3: De akkor mi a témánk?
0: Buenos morgen, minden

0: mindjárt majd friss tartalommal jelentkezünk ezzel kapcsolatban. A folytatás az most még abszolút a megszokott, 10-től tehát Zimmerer Tomi hozza majd a koktélt, utána Bálint Laszkó jelentkezik a délutáni csúccsal, viszont ma nem lesz charter, tehát ma úgy készüljetek, hogy este a Gyémántfürdőről, illetve a Gyémántfürdőből jelentkezünk a Pontot Partiról, tehát na ez a mai menetrend, én viszont szépen lassan elköszönök, búcsúzásként még bekészítettem egy jó kis Pitbull slágert, mert hogy rengetegen voltak ott a Pitbull koncerten, és én csak és kizárólag pozitív élménybeszámolókkal találkoztam, remélhetőleg tényleg hatalmas nagy buli volt. Ennyi volt a Buenos Morgan, köszönöm, hogy velem voltatok tali este, mert hogy egyébként én is ott leszek majd a Pontot Partin, úgyhogy aki teheti, az mindenféleképpen tartson velünk. Az elmúlt 4 órában ilyen salandot hallottátok. További szép napot, Buenos Morgan!
1: Buenos Morgan! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzot a toborzaskukac.tber.hu e-mail címre. Feladatait közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek, berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárás támogatás, évi nettó 450 ezer forint kafetéria, 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
2: Medence Parti, pontot parti a Gyémántban. Július 20.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttet kívánok! Már az ősztel visszakerülnek a javítóintézetek a büntetés végrehajtástól a gyermekvédelemhez. BAFTA kvalifikáló fesztivál lett a friss hús, zenei program lesz Tatabányán a Tulipános háznál. Hittaler Andreát hallják a mikrofon mögött, jönnek a részletek. Már az ősszel visszakerülnek a javítóintézetek a büntetés végrehajtástól a gyermekvédelemhez, írta a HVG. A büntetés végrehajtás országos parancsnoksága alapkértésére azt válaszolta, a visszarendezésről már zajlanak az előkészítő egyeztetések, jelenleg a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkára Gyurkó Szilvia vezetésével készült szakmai koncepciót véleményezi a BVOP, a javítóintézetek parancsnokai, illetve nevelési vezetői. A HVG arról is írt, már dolgoznak a változtatás jogi hátterén megteremtésén is, készül a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997-es törvény, valamint a büntetések, intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013-as törvény módosító javaslata. Ebben több tárca is részt vesz a büntetés végrehajtás és a javítóintézetek képviselői mellett, így az Igazságügyi Minisztérium, a Belügyminisztérium és a Szociális és Családügyi Minisztérium is. A Brit Film és Televíziós Akadémia bejelentette, hogy a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál első magyar filmfesztiválként felkerült a díjra kvalifikáló fesztiválok listájára. A BAFTA kvalifikáló státusz azt jelenti, hogy a Friss Húson bemutatott, a BAFTA szempontrendszere szerint jogosult brit rövidfilmek a fesztiválon való szereplésük alapján nevezhetővé válhatnak a BAFTA British Short Film és British Short Animation kategóriáiban. A végleges jogosultságot minden esetben a BAFTA állapítja meg a saját feltételrendszere alapján. A kvalifikációs lehetőség nem kizárólag a versenyprogramban bemutatott filmekre vonatkozik, a fesztivál bármely szekciójában szereplő, a BAFTA szempontjából jogosult brit rövid filmek esetében érvényesülhet. Szombatonként zárva tart a Jókai Mór városi könyvtár Komáromban, a felnőtt részleg június 27-től augusztus 29-ig van zárva ezeken a napokon. A bejárat melletti biblioboxba a zárvatartás idején is leadhatnak könyvtári könyveket. A mai napon kiköltözik a Muzsika a kertbe egy kis csavarral Tatabányán a Tulipános háznál. A Május 1 park melletti hangulatos kertben mindenkit kellemes élőzene, finom falatok és hűsítők várnak. 19 órától zenél a Carter's Acoustic Duo, 20 órától jam session lesz. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma a napsütés mellett többször lesz erősen felhős az ég, és vármegyénkben záporok kialakulására is lehet számítani. 22 és 25 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Köszönök, szia kis péntek, és sziasztok! Buenos Morgan ki, koktélbe köszön, indítom a 4 órásat. Kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamással kettőig együtt. Jó Lady Gaga, K. Kevin, Ariana Grande, no meg Alex Kenji, a Bambolékezd, nagy kedvenc mostanában, úgyhogy ajánlom a figyelmedbe. Rádiózz velem!

Gaga, és persze, hogy a Garden of Eden. Na, ilyen kertecskében én is sétálgatnék. Hello, hello! A koktélt elindítottam, 4 órában kapsz kevés dumát, és jó sok zenét, no meg egy Tamást is, az pedig én vagyok. Kettőig töltjük együtt az időt, ebben az órában is hozok neked bulvár csokrot, Calvin Harris lesz a terítéken. Na, figyeld a napi koktélos bölcsességemet, a modern világban született, biztos vagyok benne. Az is ember, akinek nincs mobiltelefonja. Hogy ki mondta, az tök ismeretlen, de igazából ezt nyugodtan mondhattam volna én is, úgyhogy mondjuk azt én mondtam, te mondtad, ő mondta, vagy mondjuk a reggeles Roland is mondhatta. 0620-97-8-97-85-ös közlekedési vagy éppen bármi infód van, nyugodtan dobd el felém. Köszi! Sophie and the Giants rövidesen, itt lesz Mika, Flowrider.

Sophie és a baromi nagy óriások, a Sophie and the Giants, és persze a Lil B. White a tavalyi évből érkezett. Ez a Cocktail 4 órában, kemés dumával, jó sok zenével, és persze, hogy Tamással. Köszönöm, hogy velem tartasz. Ez a 4 óra hivatott arra, hogy átkísérjen téged a munka legnehezebb részén, például majd a kajakkómán. No, de addig még rengeteg időnk van, például majd a bulvár csokorra, és a 24 Celsius fokos maximumra. Ahogy nézem az előrejelzést, egyre jobban mosolygom, mert hogy csapadékot és még vihart is ígérnek. Jó, a vihar annyira nem, de a csapadék az mindenképpen kell, bár a reggel folyamán volt egy kis pitty-putty, de hát az még szerintem édes kevés a földeknek, az én fülemnek meg főleg. Ő szeret inni. Olyan, mint én. Na jó, csak vicceltem. Szóval igen, változékony idő, max 22-23-24 fokkal. Kelly Harris mindjárt a bulvár csokorban, addig Felix Jan, Romano és Sapienza. Szerintem mindenki tudja, hogy a Takatáról dumálok. Itt pedig most Sia és Kylie Minogue nagy kedvenc érkezik. Persze a Dance

Harris és Sam Smith is itt nálunk. A Cocktailt hallgatott, csak slágerek közt hoztam a lalt, ebben a négy órában pedig kevés dzsumával spékelem mindezt. Bulvár Csokor, benne pedig az imént muzsikáló Calvin Harris, a skót DJ Star megtörte a 13 éves átkot, és július közepén karrierje során először lépett fel a belgiumi Tomorrowland nagyszínpadán. A záró szettje akkora port kavart, hogy még John Newman-t is felrángatta a színpadra a Blame kedvéért. Ennyiként idén nyáron megcsinálta azt, amit előtte még egyetlen DJ sem, dupla rezidenciát visz a legendás Ushuaia Ibiza klubban, minden kedden és pénteken ő diktálja a tempót a Fehér Szigeten. No és a végére a zenei bomba, alig két hónapja dobta le a fülbemászó zongorás house stílusú Satisfy című tracket, az ír énekesnővel Jazzyvel közösen követte ezt el, no és ezen mi is rongyosra játsszuk, hallottátok már és fogjátok is a folytatásban, na nem most a folytatásban, hanem úgy a napi 24 órás csak slágerek kategória között. Calvin Harris a Bulvár Csokorban, Alok és Sigal a rögvest Ellie Goulding-gal, előtte New Level Empire dalt hozok, itt pedig egy másik nagy kedvenc, a Bowser és a Magnetic csak slágerek közt.

Mr. Proms és persze, hogy a Nothing Really Matters zárta az első órát a Cocktailban. Nyugi, 4 órás, úgyhogy tuti, hogy nyitok egy másodikat Kesával és T-Pain-nel. Andi a legfrissebbekkel, aztán robban a Yippee-ki-yay.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyár, napsütés, kánikula és egy vadonatúj inverteres klíma, ami még gazdára vár a Plazma Centerben. Ha már úton vagy a fődíj felé, itt az ideje ellenőrizni, hány plazmadás hiányzik még a 10-ből. Július végéig még van lehetőséged lefoglalni a szükséges alkalmakat, hogy részt vehess az augusztusi sorsoláson. A tét egy vadonatúj légkondicionáló, beszereléssel együtt. Foglalj időpontot, teljesítsd a hiányzó plazmaadásokat, és szállj versenybe a nyár leghűvösebb nyereményéért. A részletekért irány a plazmacenter.hu.
2: Anna, csak állunk itt és állunk. Miért?
3: Tervezek.
2: De mit?
3: Egy kis fürdőszoba felújítást, Laci.
2: És hol szerezzük be a dolgokat?
3: Hogy érted azt, hogy hol, Laci? Hát természetesen a Mercury Marketben. Utána néztem, óriási a választék csaptelepekből és szaniterekből. Mindenki találott valamit magának.
2: Már megint, Anna?
3: Laci, az élet változásokkal teli.
4: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék. Rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! A legtöbb vizsgált élelmiszer áruházláncban rendben voltak az akciós árazások a fogyasztóvédelmi ellenőrzéseken. Franciaországban csak nem 6000-en vesztették életüket a júniusi hőhullámban. Zenei program lesz a Tatabányai Bányász művelődési otthonban. 3 perccel járunk 11 óra előtt, a részleteket Hit Taller Andreától hallják. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a vizsgált 300 termék közül mindössze egy esetben tárt fel szabálytalanságot az élelmiszer-áruházláncok akciós árazásánál. Az ellenőrzéseket az elmúlt hónapokban végezték, tájékoztatta az MTI-t a szervezet. Azt írták, a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatalok az akciós árak feltüntetésére vonatkozó jogszabályi előírások alkalmazását ellenőrizték. Az NKFH szerint a vállalkozások többsége megfelelően ismeri és alkalmazza a jogszabályt, de a fogyasztók érdekeinek védelme érdekében továbbra is szükség van a rendszeres ellenőrzésekre. Franciaországban 5764 többlethalálozást regisztráltak a június 17-e és július 2-a közötti szélsőséges hőhullám idején. Az áldozatok fele 3 nap alatt, június 25-e és 27-e között vesztette életét. Ilyen magas számra a 2003-as történelmi hőhullám óta nem volt példa, jelentette be szerdán a Párizsi Egészségügyi Minisztérium szakszolgálata. Ez a halálozási növekedés minden 15 év feletti korcsoportban megfigyelhető volt, 45 éves kor felett pedig jelentős növekedéssel, amit a közegészségügyi ügynökség példátlannak tart. A június végén Franciaországot 16 napig sújtó rendkívüli hőhullám szinte elviselhetetlen körülményeket eredményezett, valamennyi korosztályt egybevéve a hőguta és a kiszáradás miatt szükséges orvosi beavatkozások száma 6-szorosára, illetve 4-szeresére nőtt. Zenei program lesz a Tatabányai Bányász művelődési otthonban július 25-én 19 órától a Bányász udvaron a Red Boys Irish Folk zenekar várja az érdeklődőket, a program ingyenes. És végül sport, az egyesben korábban világelső Daniel Medvegyevvel indul párosban Marozsán Fábián a jövő héten kezdődő montreáli keménypályás teniszmesterversenyen, írja az I Love Tennis internetes magazin. A 30 esztendős orosz játékos ritkán párosozik, idén egyetlen mérkőzésen lépett pályára ebben a műfajban. Márciusban Indian Wells-ben az amerikai Learner TN oldalán láthatta őt a közönség. A 26 éves Marozsán ebben a szezonban 6 páros meccsen szerepelt, egyetlen győzelmét Mattia Bellucci-val a Roland Garros első fordulójában aratta.
0: Időjárás.
1: Ma a napsütés mellett többször lesz erősen felhős az ég, és vármegyénkben záporok kialakulására is lehet számítani. 22 és 25 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Hello, hello, ma nem lesz gatyarúasztó kánikula, de hát ez jó, ugye? Koktél 4 órában, kevés duma, jó sok zene. Mindez Tamással, ez a Forrás Rádió magazinja. A Bulvár Csokorban van Republic, de jönnek a névnaposok is ebben az órában. Addig Alle Farben, Coldplay, Jason Derulo, kezdésként Kesha T-Pain-nel jön a Yippie-Ki-Yay.

Anna Farman és Mezs D közös az idei évből. From Disco to Disco, csak slágerek közt hoztam. Ilyen és ehhez hasonló kiválóságok a nap 24 órájában, ebben a négyben pedig, ahol is átkísérlek a munka legnehezebb részén, kevés dumát kapsz. Így lesz ma is, persze én Tamás, kettőig töltjük együtt az időt, ez az óra is hoz neked Bulvár Csokrot, benne pedig a One Republic, Ryan Tedder csapata. Előtte mindenképpen ránézek a kalendáriumra, annak kapcsán, hogy van ugye névnapos, no meg van írógép és persze hangrögzítés, hogy miközben ennek utóbbi kettőnek a mai naphoz kiderül mindjárt. Oksi, koktélos bölcsesség, figyú, az is ember, akinek nincs mobiltelefonja. Egyébként mindenkinek ajánlom a napi legalább egy óra, de tényleg legalább egy óra telefon nélküli állapotot. Tös teljesen mindegy mivel, nézd meg egy filmet, vagy csak bámulj magad elé a szobában, a hűsben, vagy csak menj ki és hallgasd a csiripelő madarakat, tök mindegy, menj el sétálni, telefon nélkül, ki a természetbe. Hidd el, hogy feltöltődsz utána. Na mindegy, nem akarok észt osztani, inkább zenéket osztok, jó? Offenbach és Nick Waterhouse közös mindjárt jön a Fastboy ráfal, Jude Law pedig most küldi nekünk a stresszt, tudod mit, nem kell, köszi. Na jó, de azért dalt hozom, csak

és Nick Walter House közös kecsi itt a Forráson, csak slágerek közrepült. Koktél 4 órában Kevés Dzsumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy velem tartasz azon a napon, amikor is pont 100 évvel ezelőtt a Fox Film megvásárolta a Movetone hangrendszer szabadalmát, amivel hangot lehetett rögzíteni filmre. Ó, de jó nekik! Na ezért nézhettem meg az Udus Seyart például a hétvégén. Na és még egy, pont 197 évvel ezelőtt William Byrd szabadalmaztatta a tipográfot, ami az első írógép volt. Jelzem, anyukámnak is van írógépe, és tök sokat írtam rajta, például egy science fiction regényt, ami volt vagy 4A4-es oldal. Aztán ezt Dorogon, a már nem létező nyomdában kinyomtották nekem, és volt egy kis képregényem már a 80-as években. Na ez már sajnos nincs meg, viszont az megvan, hogy kik ünnepelnek ma. Ők a Lenkék, héber görög német eredetű a nevetek, hold szépségű. Ez a jelentése. Boldogat, többieknek üzik, köszöntsétek őket, mindennek is örülnek. Például a Bulvár csokornak benne a One Republic mindjárt. Jön a Walmart, és nem az a lány közös, itt lesz a Freemasons. Sean Paul Innával hoz egy jó dalt, Edward Maja pedig Pablo Vicci-vel a Just Like a Songot küldi feléd. Hozom a kereskedelmi szünet után.

0: szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértalúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

sok zenével. Én Tamás, köszönöm, ha velem tartasz. Mint ahogy emlegettem már többször is, kettőig töltjük együtt az időt. A Bulvár Csokrot pedig most dobom. Itt a One Republic szó szerint letarolta a budapesti nyarat a csapat. Ryan Tedderék pedig még mindig lázban tartják a hazai és a nemzetközi popvilágot. Június 25-én töltötték meg a Budapest arénát. A frontember annyira imádja a magyar fővárost, hogy a színpadról és az Instáján is ódákat zengett róla. Ráadásul épp a napokban ünnepelte a születésnapját, amit a rajongók szerint titokban idén is egy jó kis európai bulival kötött össze. No és mi lehet velük kapcsolatosan

Hát, Bulmer Csonkor, benne pedig a One Republic. Mindjárt jön Quebs, és a Walk, itt ez Chris Van Dutch, az egykori Madonna dallal, a One Republic pedig, ha már a Bulmer Csokorban ők, akkor jöjjenek most muzsikában, és csak slágerek közrepül, az I Ain't Worried.

fütyülős dal, ami számomra mindig a vidámságot hozza. Ivo Max és a Who's Loving Now csak slágerek közt érkezett. A második órát zártam a Cocktailban, jön Andi a legfrissebbekkel, aztán nyitom a harmadikat, már ebéd után Ed Sheeran kezd, ilyen lesz a Zephyr.

A tévémoci nem hoz lázba, míg este is pörögné. Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk a déli harangszó előtt, szép délutánt kívánok. Lezárják a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. Péntektől vasárnapig uniós oltalom alá kerültek a murai borok. Ma Tarjánban várják a véradókat. Itt Taler Andrát hallják a mikrofon mögött, hozom a déli hír összefoglalót. A Ferencváros Kelenföld vasútvonal kapacitás bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt péntektől vasárnapig teljes szélességében lezárják a Soroksári út Rákóczi híd alatti szakaszát, a Kassai Jenő út és a Vágóhíd utca között, emiatt a közösségi közlekedésben is változások lesznek, közölte a Budapest Közút és a Budapesti Közlekedési Központ szerdán az MTI-vel. Közleményük szerint a korlátozás idején a Soroksári útról egyik irányból sem lehet közvetlenül felhajtani a Rákóczi hídra Buda felé, valamint a hídról sem lehet lehajtani a Soroksári útra déli irányba, a Soroksári úton közlekedő autóbuszok pedig terelve közlekednek. Az ideiglenes forgalmi rendre tájékoztató táblák hívják fel a figyelmet, a forgalmat jelző lámpák irányítják az építkezés környezetében, az erre közlekedők torlódásra számíthatnak. Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléseket tartalmazó Európai Uniós nyilvántartásba vette az Európai Bizottság a magyarországi murai megjelölésű borokat. Az EU brüsszeli végrehajtó testületének közleménye szerint a mura borvidéken, Magyarország délnyugati részén, a horvát és a szlovén határ közelében készülő borok intenzív illat és ízvilágukról, testes karakterükről, valamint friss, élénk savszerkezetükről ismertek. A borok minősége és hírneve szorosan összefügg a térség földrajzi adottságaival, valamint a hosszú idő alatt kialakult helyi szőlő- és borkészítési hagyományokkal. Az oltalom a fehér, a vörös és a Schiller borokra terjed ki. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a mai napon is várja a véradókat. 15 és 18 óra között a Tarjáni Művelődési Házban nyújthatják karjukat. Vért bárki adhat, aki elmúlt 18 éves, több mint 50 kiló és egészséges, ne feledjék, egy véradással akár 3 életet is megmenthetnák. A Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete és Milleniumi Alapítványa várja az érdeklődőket a mai napon 17 órai kezdettel a Magyarország Kincsestára című új sorozat első előadására, melyen Rába Portány múltját, jelenét mutatja be Visi László polgármester és Endrődi József tanár helytörténész. A program az Oroszlányi Kölcsei Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Zámbó Kornél kiállító termében lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
0: Időjárás.
1: Ma változóan felhős, napos idő lesz, és a nap folyamán többször alakulhat ki zápor. 22 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Ebéden túl, igen, akkor jöhet a büfi mellé pedig pakolok jó dalokat. Ez a koktél 4 órában Kemény Zsumával, jó sok zenével és Tamással jön a bulvár, csak akkor benne a Sexy Baby Beyoncé, előtte Switch Disco, 1 AM Paul Dénessel, The Chainsmokers, a Paris érkezik, na és Ed Sheeran nyit a Zephyr.

Kiss egykoriát, a Switch Disco, valamint Charlotte Hanning vették elő. Ez volt az I Found You, 2 évvel ezelőttről hoztam ide neked. Cocktail, Bene Tamás, 2-ig töltjük együtt az időt. Ez az óra is hoz neked bulvár csokrot, benne a már emlegetett Beyoncé, aki egyébként nem egymagában énekel, hanem lesznek mellette, no de hogy kik, az még nem árulom el. Azt viszont mindenképpen, hogy mi a napi koktélos bölcsességem, az is ember, akinek nincs mobiltelefonja. Lehet, hogy ez neked így újdonság, de tényleg így van, képzeld. És képzeld, ránézünk egy kicsit a közlekedésre, ez ügyben pedig a Forma 1-et is felemlegetem. A Crash Adams, Andy, fú de jó a New Heart, imádom, jön a Baker, mert az egykori Thelma Houston dallal, Joel Corey pedig most kezd, Be Alright, így a dal, csak slágerek közt küldöm.

Shellems féle New Heart. Fú, de szeretem ezt a dalt. Emlékeztek, kb. Egy évvel ezelőtt a TikTok volt nagyon tele ezzel. A két tag állt és sétált, oda ment hozzájuk valaki, elvette a mikrofont és énekelte ő tovább. És jól, hihetetlen mi? Biztos spontán volt, ugye? No, gondolom nem árulok el újdonságot, hogy ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen, ezért már a mai naptól erősebb jármű mozgásra készüljetek az M3-as autópályán Magyaród térségében, persze mindkét irányból, valamint a 3-as főúton is, Kerepes környékén. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leállóságot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. No, summa summarum, a hétvége során Magyaród és Kerepes térségében jelentősebb torlódásokra, esetenként akár rendőri irányításra is számítsatok, ha arra jártok és megnéznétek a Forma 1-es magyar nagydíjat. 0-20-97-8-97-85 a számom, ha infótok van, akkor jelezzétek mindenképpen. Köszönöm, továbbítom. Naughty Boy, mellette Beyoncé és Aro Benjamin, a Running lesz a tiétek, a bulvárcsokor előtt hozom. Érkezik Tyla is, Tupac, Dr. Dre-vel a nagy klasszik, a California Love. Játsszák ezt máshol, na látjátok. Emily Sunday pedig Neil Rogers-ek.

0: sera.
1: Naughty Boy, Beyoncé és Anna Benjamin, a Running, a Lucy Doll volt a tiétek. 11 évvel ezelőttről hoztam. Koktél 4 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Armand von Helden nagy klasszikja mindjárt a tiétek lesz. Most azonban a bulvár csokorra, ahogy ígértem, benne pedig Beyoncé. Alig 3 hete, július 4-én ismét megcsinálta azt, amit egyébként a legjobban tud, váratlanul ledobta, a Morning Dew Dunk című vadonatúj számát, ami azonnal vírusként terjedt a TikTokon. A dal premierjével egy hivatalos 60 napos visszaszámlálás is indult a legendás B-Day albumának 20. évfordulós újrakiadásáig. Na és jöjjön egy vérbeli randi is, alig pár napja július 19-én a paparazzik teljesen megőrültek, amikor Beyoncé és Jay-Z kéz a kézben besélt át az idei FIFA futball VB döntőjére a MetLife stadionba. Az énekesnő egy lélegzettel állító tetőtől talpig fehér csipkés Laquan Smith szedben érkezett. Jelentsen is ez ugye bármit, és teljesen ellopta a sót a spanyol-argentin meccsen, úgyhogy lehet, hogy az emberek nem is a meccset, hanem őket nézték. Bulvár csokor, benne Beyoncé az imént, jön Armand van Helden, azzal a bizonyos You Don't Know Me című nagy klasszikkal, Regan Lily Chris Willis-szel közösködik, a Velleló pedig apró dolgokat dobál felénk, csak győzzük elkapni. Hozom csak slágerek közt!
2: Én is látom, hogy a világ rossz, nem tudom, lesz-e még világos, de a sötét is ez a világ.

Jade és a Forget You For Now zárta a harmadik órát a koktélban. Kevés Duma, jó sok zene, mindezt Tamással. Köszönöm, hogy velem tartasz, tehetett, tehát egészen 2 óráig jön Kitti a legfrissebbekkel. Aztán romogunk Kungszal és David Guettával. Érkezik az Online Long.

0: Figyelem! A Light Session lehetséges mellékhatásai: mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Anna, csak állunk itt és állunk. Miért?
2: Tervezek.
1: De mit?
2: Egy kis fürdőszoba felújítást, Laci.
1: És hol szerezzük be a dolgokat?
2: Hogy érted azt, hogy hol, Laci? Hát természetesen a Mercury Marketben. Utána néztem, óriási a választék csaptelepekből és szaniterekből. Mindenki találott valamit magának.
1: Már megint, Anna?
2: Laci, az élet változásokkal teli.
3: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék. Rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
4: Nyár, napsütés, élmények. Irány Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá! Komárom. Határtalanul jó.
5: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Egy óra lesz 3 perc múlva, szép napot kívánok. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. Freddie Mercury szobrot avatnak Balaton Szemesen, új egészségügyi szűrést vezetnek be egyes külföldiek számára Horvátországban. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Döntött a kormány arról, hogy áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket, közölte Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. Hazánkban a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak, függetlenül attól, hogy a készítmény társadalombiztosítási támogatásban részesül-e, szemben a 27%-os általános áfakulccsal. A kormányzati döntés mérsékelheti a lakosság gyógyszerkiadásait. A vényköteles gyógyszerek áfájának nullára csökkentése leginkább azoknál a betegeknél hozhat érezhető könnyebbséget, akik több készítményt szednek tartósan, illetve magasabb árfekvésű, újabb generációs gyógyszereket használnak. Új egészségügyi ellenőrzést vezetnek be Horvátországban a vízumkötelezettség alá tartozó egyes nem uniós állampolgárok számára. Ideiglenes tartózkodási engedélyük meghosszabbításakor ezentúl kötelező szűrővizsgálaton kell részt venniük, közölte a horvát egészségügyi minisztérium. A tárca szerint az intézkedés célja az akut és krónikus fertőző betegségek kiszűrése, valamint az oltottság ellenőrzése. Az előírás mások mellett az Indiából, Nepálból, Bangladesből, Pakisztánból, a Fülöp-szigetekről és Egyiptomból érkezett Horvátországban ideiglenesen tartózkodási engedéllyel élőkre vonatkozik. A Queen Fesztivál kiemelt eseményeként szombaton Balaton Szemesen a Zenepavilonnál avatják fel Magyarország első köztéri Freddie Mercury mellszobrát, közölték a szervezők az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a kezdeményezés a Queen Baráti Kör Kulturális Egyesület és Balaton Szemes önkormányzatának együttműködésében valósul meg, a szobor állítást a Sony Music menedzsmentje is hivatalosan jóvá hagyta. A rendezvény egyik díszvendége Peter Freestone, az énekes egykori személyi asszisztense lesz. A Freddie Mercury mellszobor avatása július 25-én szombaton 19 órakor lesz a Zenepavilonnál, ezt követően lézersó és koncertek is várják az érdeklődőket. A fesztivál valamennyi programja ingyenesen látogatható. Július 24-én Cseh Tamás est lesz Komáromban az Őrzők együttessel. A program holnap Szőnyben, a Kavicsos hajótároló és csónakháznál 19 óra 30 perckor kezdődik.
0: Időjárás.
1: Ma sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de egyre több felé képződhetnek gomoly felhők is, melyekből futózáporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: John Newman, van híred róla? Nincs, Nögi! Nekem van, úgyhogy megosztom veled. Jó, majd a bullát csokor, ez a Koktél 4 órában. Kevés Duma, jó sok zene és Tamás, no meg a Sasha Boys, Rehab, Adam Lambert kezdésként, Kungs és David Vetta, érkezik már is az online long. Rádiózz velem, szép délután!

Sasha Boys, és persze, hogy a Soda Pop csak slágerek közt érkezett, K-Poponarról persze. Ez a koktél 4 órában, csak slágerekkel a nap 24 óráját töltjük meg így, ebben a négyben pedig kevés Dumát kapsz és Tamást. Ez az óra hozza a búcsú idejét, és persze a Bulvár Csokrot is benne John Newman-nel. No, és ránéztem az időjárásra. Mennyiben változott? Hát, érdekes történet. Na, hozom mindjárt, jó? Avril Lavigne addig, itt lesz Chris Burke, a Fragma egykoriában, a Follow the Flow pedig valahányszor énekel, annyiszor jó nekünk. Na hát, a dal címe is pont ez. Mármint, hogy valahányszor, csak slágerek közt a tiéd.

Avril Lavigne és a Skater Boy volt a tiétek. 14 évvel ezelőttről hoztam koktél 4 órában, kevés dumával és jó sok zenével. Köszönöm, hogy itt vagy. A Bulmer Csokrot dobom nem sokára John Newman érkezik benne. Most azonban, na nézzük azt a csúnya időjárást. Mert hogy igen, változott. Most azt írja, hogy 2 óra tájékában, tehát köbben fél óra múlva esni fog. Aztán utána borult idő lesz, max 23 fokkal. Hát így lesz, nem lesz, ne kérdezzétek, nem tudom. Azt viszont tudom, hogy pollen ügyben a gombák ma nagyon durván nyomulnak, de a csanánfélék is követik a többi alacsony tartományban. Úgyhogy harca a gombák ellen. Akár egy science fiction film is lehetne. John Newman pedig a bulvárcsokorban is lehetne, sőt lesz is. Előtte Shakira és Burna Boy hozzák a foci VB hivatalos dalát. Nico Santos is muzsikál, üzsel, a Jamaicannal bombáz, Justin Timberlake-kel pedig a kereskedelmi szünet után találkoztok. Ilyen lesz a selfie is.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzot a toborzas@staber.hu e-mail címre. Feladataid közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárástámogatás, évi nettó 450 000 forint kafetéria, 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

emberek közt küldtem. Ez a Forrás Rádió kereken három darab frekvenciánkon. Komárom, Esztergom és persze Tatabánya térségében találtok minket. Jelenti ez szinte az egész Komárom-Esztergom megyét, de ha a világ másik végén laktok és van internetetek, akkor a jeges medvéket nyugodtan simogassátok meg, mondjuk a John Newman dal alatt, ami érkezik. Mert hogy itt a bulvárcsokor! Reggeltem ma már Kelly Harrisről, a történelmi szettjéről. Nos, John Newman kapcsán is emlegethetem, hogy a Tomorrowland színpadán jó nagyot énekelt Kelly Harris mellett, a Blame című gigaslágert adták elő. Az elmúlt két hónapban pedig ontja magából az új muzsikákat. Május elején dobta le a szuper sikeres, felszabadult hangulatú Mary Go című nótát, alig pár hete pedig megérkezett a legújabb zenei projektje, a True Me a Line, amivel végleg bebetonozta magát az idei nyári klub slágerek közé. Ja, és még el nem felejtem, július közepén kiszúrták az urat Ibizán, ahol a hírek szerint nem csak a nyaralt, hanem egy exkluzív zárt körű bulin is pörgette a lemezeket, pletykák szerint a háttérben pedig egy újabb gigantikus elektronikus zenei együttműködésen dolgozik, amit még az idei nyári szezon vége előtt le akar dobni. Várjuk, nagyon várjuk! Chris Cross Amsterdam és a Queen of My Castle, na mindjárt a tiétek, jön Lotfi Megi, elsőként pedig a bulvárcsokros John Newman, a Losing Sleep a tiétek, csak slágerek közt küldöm.

Pink kiereszti a hangját, nagyot énekelt. Ugye a Runway volt a tiétek, ezzel zártam az órát itt a koktélban, sőt, magát a műsort is, úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmeteket. Az előző 4 órában a magazin műsort. Kevés dumával, jó sok zenével és Tamással hallottátok. Holnap is jelentkezem, 10-kor érkezem, addig tedd el a koktélos poharadat, akkor pedig jól előveszük és töltögetjük. Gyere szomjasan! Folytatás Bálint Lanszkó 6-ig, jön a délutáni csúccsal, utána én érkeznék, de most nem jövök, hiszen a Tatabányai Gyémán strandfürdőből jelentkezünk pont ott. Ez a program címe, Ádám és persze Roland lesznek ott egészen 9-ig, úgyhogy ma charter nem lesz, Light Sessionből is 1 órát kaptok, csak 9 és 10 óra között. Na ciao ciao mindenkinek, sziasztok! Rafi Rosario és Donna Blakely kezdenek, a Take Me Up lesz a tiétek, mutatom ám, de holnap pedig gyűszök!

0: vasárnap este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Anna, csak állunk itt és állunk. Miért?
3: Tervezek.
2: De mit?
3: Egy kis fürdőszoba felújítást, Laci.
2: És hol szerezzük be a dolgokat?
3: Hogy érted azt, hogy hol, Laci? Hát természetesen a Mercury Marketben. Utána néztem, óriási a választék csaptelepekből és szaniterekből. Mindenki talál ott valamit magának.
2: Már megint, Anna?
3: Laci, az élet változásokkal teli.
4: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék. Rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
5: Ebben a hőségben már minden duplán látok. Két Nike póló, két Converse cipő, két Birkenstock papucs. Várj csak, ez nem is a melegtől van. Ez a Final Sale Week. Látogass el te is július 27 és augusztus 8 között a Pandorfi Designer Outletbe. És készülj, mert a nyár legjobban várt leárazása hamarosan kezdődik.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt. Jó napot kívánok! Nemes penésszel érlelt kavamber terméket hívott vissza a forgalmazó. Bárányhimlő járvány tört ki a gázai övezetben. A kisbéri és a tatai NAV ablakokban ideiglenes szünet lesz. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Komárom-Esztergom vármegyei adó- és vámigazgatósága közölte, hogy a kisbéri és tatai NAV ablakokban szünetel az ügyfélfogadás július 27-e és augusztus 8-a között. A 2 hetes szünet alatt személyes ügyintézésre további 4 helyszínen van lehetőségük. A Tatabányai Központi Ügyfélszolgálaton, az esztergomi kirendeltségen, a komáromi és az oroszlányi NAV ablakban. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Komárom-Esztergom vármegyei adó- és vámigazgatósága a közleményben hozzátette, hogy augusztus 10-től a megszokott nyitvatartással várják az ügyfeleket a kisbéri és a tatai NAV ablakokban is, az adóügyek pedig elektronikusan is intézhetőek. Romlásra utaló jelek miatt a Real Nature Kft. Visszahívta a forgalomból a 145 g-os Bert Simon Bert márkanév alatt forgalmazott Bio Cashudio alapú nemespenésszel érlelt kamamber jellegű készítményét, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság csütörtökön az MTI-nek küldött közleményben. A tájékoztatás szerint a visszahívott termék minőségmegőrzési ideje 2026. augusztus 28-a, tételszáma 116-07-14. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát a hatóság nyomon követi, közölték. A Nébih a közleményben arra kéri a vásárlókat, hogy a visszahívott terméket ne fogyasszák el. Bárányhimlő járvány tört ki a gázai övezetben, 2 hét alatt 9300-an fertőződtek meg, jelentette az egyik izraeli hírportál csütörtökön. A gázai egészségügyi minisztérium és az egészségügyi világszervezet adatai szerint a fertőzöttek többsége a kitelepítettek táboraiban élő gyermek. A közlés szerint a kitelepítettek központjaiban gyorsan terjed a bárányhimlő, a zsúfoltság és a betegek elkülönítésének nehézségei miatt. A vírus már a kiütések megjelenése előtt fertőz, ezért gyorsan terjed. Az egészségügyi világszervezet adatai szerint a kitelepítettek központjaiban a rákcsálók és élősködők elszaporodásával is küzdenek a víz, szennyvíz és higiéniai rendszerek összeomlása miatt. A gázai egészségügyi minisztérium arra is figyelmeztetett, hogy teljesen kifogytak a létfontosságú onkológiai gyógyszerekből, ami a rákos betegek kezelési protokolljainak leállításához vezetett.
0: Időjárás.
1: Ma sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de egyre több felé képződhetnek gomoly felhők is, melyekből futózáporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: Köszi az infókat, nagyon szép délutánt kívánok mindannyiótoknak, ez a Forrás Rádió és a délutáni csúcs, a mikrofonnál pedig Bálint Lászlót halljátok. Érdekességek, információk, közlekedési hírek és csak slágerek, ezek várnak rátok a mai délután folyamán is, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. Ralfi Rosarióval pedig már is indítjuk az órát. Itt van a Take Me Up, tarts velem!

Kezdünk is az útinformmal, és ahogy látom, azért ez nem egyesen, bőségesen van esemény. A 85-ös Komárom és a 67-es Tata csomópont között, Tatabánya és Biatorbágy között terelésben kell autózni, ugye mindkét terelésnél külső sávon lassabb haladásra kell számítani. Lassabb haladásra és torlódásra számíthatok Bicske és Herceghalom között is. Hát az átterelt sáv az viszonylag jó. A Tatabánya Óváros csomópontban viszont a Győr felé vezető oldalon már egy baleset is történt. Egy kamion és egy személyautó ütközött össze. Emiatt pedig nyilvánvalóan a határ felé vezető oldalon, tehát Hegyeshalom felé az egyes főúton szép sor, kocsisor jön szembe veletek. Ami még szintén fontos, hogy ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen, úgyhogy bizonyosan számíthatok némi járműmozgásra, hanem hogy az autópálya környékén is, ezzel együtt természetesen rengeteg autósra, aki éppen a Forma 1-re igyekszik. Úgyhogy csak óvatosan vigyázzatok egymásra és magatokra is, ha pedig közlekedési infótok van, tudjátok, 0620 978 978-et. Nagyon szépen köszi, balesetmentes, jó utat!

Nobody Better itt a Forrás Rádióban, csak slágerekkel, sok-sok muzsikával, és természetesen minél kevesebb beszéddel, hogy azért a délutánt még inkább be tudjuk nektek pörgetni, és képzeljétek el, hogy hát a mai nap már azért a kispéntek, úgyhogy csütörtök van, szinte egy elsuhant egy hét, úgyhogy én azt csak azért sajnálom, mert mindjárt augusztus, én meg alig vártam, hogy jöjjön a nyár, aztán tessék, aztán mindjárt el is megy. Na, én ezért nem szeretem ezt a részét annyira. Na mindegy, viszont maradjunk abban, hogy még mindig azért bőségesen van idő hátra a nyárból, és azért ebben én reménykedek a továbbiakat illetően is. Amit viszont még szintén reményben, illetve amiben viszont még szintén reménykedek, az az, hogy velünk tartotok a következőkre, például a Superhigh-ra, itt van már

0: Seconds, James Hypal és Shania Battles elét a Forrás Rádióban csak slágerek között. Képzeljétek el, hogy ez az óra villámgyorsan véget ért, úgyhogy jön Kitty a hírekkel, aztán pedig Hundrex, AJ, illetve hát Audrey Nunná érkezik. Tudjátok mi az? Hát a Golden!
1: Amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Nyár, napsütés, kánikula és egy vadonatúj inverteres klíma, ami még gazdára vár a Plazma Centerben. Ha már úton vagy a fődíj felé, itt az ideje ellenőrizni, hány plazmaadás hiányzik még a 10-ből. Július végéig még van lehetőséged lefoglalni a szükséges alkalmakat, hogy részt vehess az augusztusi sorsoláson. A tét egy vadonatúj légkondicionáló beszereléssel együtt. Foglalj időpontot, teljesítsd a hiányzó plazmaadásokat, és szállj versenybe a nyár leghűvösebb nyereményéért. A részletekért irány a plazmacenter.hu.
3: Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
4: Medence Parti, pontot parti a Gyémántban. Július 23-án este egyetemi pontváró partira várunk a Gyémánt fürdő strandján. Ami garantált, a hullámmedencéből figyelheted az óriás LED kivetítőn az egyetemi pont határokat, az élménymedencében 3 DJ-vel bulizhatsz, DJ Bóli, Bréda B.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 3 óra előtt, köszöntöm Önöket. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre a szennyezett útszakaszok mentesítésére. Az Európai Bizottság 890 millió euróra bírságolta a Google-t. Sótonyi László, a férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az azbeszt elszennyezett útszakaszok mentesítésére, jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón. Köböl Anita ismertetése szerint az alapból az az önkormányzat részesülhet, amely rendelkezik azbeszt térképpel és garanciát vállal arra, hogy folyamatosan méri a határértéket, és erről 3 havonta jelentést készít. A kormány törekszik a minél gyorsabb megoldásra. A mentesítésre többféle lehetőség megoldás is szóba jöhet, amelyeknek egyszerre kell a törvényességnek és a helyzet sürgető jellegének megfelelniük, mondta jelezve, hogy ezekre kell majd az adott településeken tekintettel lenni. Az Európai Bizottság összesen 890 millió euró bírságot szabott ki a Google amerikai technológiai vállalatra a digitális piacokról szóló uniós rendelet megsértése miatt, közölte csütörtökön a brüsszeli testület. A bizottság szerint a vállalat jogellenesen részesítette előnyben saját szolgáltatásait a Google keresőben, valamint indokolatlanul korlátozta az alkalmazás fejlesztőket abban, hogy a Google Play-en kívüli gyakran olcsóbb vásárlási lehetőségekre irányítsák a felhasználókat. A nyári péntek esté különleges hangulatban telnek a Jókai Morvárosi Könyvtár hangulatos udvarán Komáromban, ahol július minden péntekén 18 órától irodalmi és zenei programok várják az érdeklődőket. A programsorozat során komáromi hölgyek osztják meg kedvenc regényeik legszebb részleteit a közönséggel, amelyeket élő kíséret tesz még meghittebbé és emlékezetesebbé. Legközelebb július 24-én pénteken Szina Kevelin olvas fel, énekel Burdi Marika. És végezetül sport. Sótonyi Lászlót nevezte ki a férfi válogatott szövetségi kapitányának a Magyar Kézilabda Szövetség. A játékosként 190-szeres válogatott irányító Sótonyi a játékos karrierje után edzőként is kiemelkedően sikeres volt. 2014 és 16 között a magyar férfi válogatott másodedzőjeként dolgozott, 17-től 19-ig a B válogatottat vezette, 19 óta pedig a junior válogatottat irányítja, amellyel 2023-ban 46 év után korosztályos világbajnoki ezüstérmet szerzett, amiért az év utánpótlás edzőjévé választották itthon, majd ezt is túlszárnyalva 2026-ban a csapat történetében először megnyerte a junior Európa-bajnokságot.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős idő várható, napsütéssel elszórtan kialakulhatnak záporok, a szél többfelé érénk helyenként erős lehet, 24 fok körül mérünk. Pénteken is sok napsütésre számíthatunk, helyenként továbbra is előfordulhat egy-egy futózápor, 25 fok lesz a csúcs.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: És mindig a legtöbb slágerekkel is egyben. Szevasztok, szép délutánt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Bálint László, halljátok. A délutáni csúcs pedig ebben a pillanatban el is tartol. És természetesen megint azok nektek majd érdekességeket, információkat, és hogyha már itt tartunk, akkor éppenséggel Hunter X, AJ és Audrey, hát érkezik azzal az ígérdallal. Itt van a Golden.

Lasting Lover itt a Forrás Rádióban csak slágerekkel, ahol további kiváló dolgokkal és természetesen még mindig érdekességekkel folytatjuk, meg mindjárt a közlekedési információkkal is, úgyhogy tényleg nem menjetek sehova. Viszont ha már nem menjetek sehova, akkor a Never Going Home Tonight talán a bulira a legigazságosabb, mint kifejezés. De azt hiszem, a slágerként is tökéletes. David Guetta, Alesso és Madison Love érkeznek.

Unod a szürke hétköznapokat? Színt hozunk az életedbe. Forrás Rádió. Mindig veled. I saw the tears in your eyes. They got me burning up inside. When I found you. And all this light upon your face. You

0: hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgés. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolod nálunk a bulira. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Anna, csak állunk itt és állunk. Miért?
3: Tervezek.
2: De mit?
3: Egy kis fürdőszoba felújítást, Laci.
2: És hol szerezzük be a dolgokat?
3: Hogy érted azt, hogy hol, Laci? Hát természetesen a Mercury Marketben. Utána néztem, óriási a választék csaptelepekből és szaniterekből. Mindenki találott valamit magának.
2: Már megint, Anna?
3: Laci, az élet változásokkal teli.
4: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
5: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
6: Mindenki hallja.
5: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
6: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Hát az autópálya azt hiszem, hogy az egyik legnehezebb hétvégéje elé néz, úgyhogy számíthatok arra, hogy bizony a közlekedési információk azok most egy kicsit telítettebbek lesznek. Ugye a főváros felé vezető oldalon a Komárom és Tata csomópont között terelésben kell autóznotok, és van dugó bőségesen, úgyhogy itt lassabb haladásra és torlódásra számíthatok, akár csak a Bicske és a Herceghalom közötti szakaszon is. Korábban ugye történt egy baleset is, itt már úgy néz ki, hogy a torlódás feloszlása megindul, de még mindig hatalmas ugye a határ felé ennek a torlódásnak a mérete. Ami viszont szintén nagyon fontos, hogy ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen, ezért aztán már csütörtöktől erősebb járműmozgásra készülhettek a magyaródi térségben is, de persze az M1-es autópálya tranzitforgalmára is ugyanez érvényes, hiszen rengetegen jönnek majd meglátogatni a rendezvényt, úgyhogy készüljetek arra, hogy az M1-es a hétvége során, akár már a mai naptól azt hiszem, azért egy kicsit terheltebb lesz. Közlekedési infókat természetesen szívesen és köszönettel veszünk, mint mindig most is. 0620 9798 9798. Köszi szépen, balesetmentes jó utat!

ez a Forrás Rádió, mindig veled, csak slágerekkel. Kitti hamarosan érkezik a hírekkel és az információkkal, én pedig hozok nektek addig is rengeteg slágert, hogy ezen infókat úgy kapjátok meg, hogy picit tényleg tempóban vagytok. Például Michel, Sophie Tucker-rel, vagy éppen beszéltünk Mark Cremontról, meg DNC-ről, előtte Meghan Trainor jön, az igazi csodás kanári hangú énekesnő, és azt Tilda

0: a Forrás Rádióban.
1: 4 óra előtt járunk 3 perccel, köszöntöm Önöket. 7 milliárd forintba kerül a vényköteles gyógyszerek áfamentesét étele, csökkentik az állami cégek felügyelőbizottsági és igazgatósági tagjainak számát és díjazását, most hétvégén sem rendezik meg a Balaton átúszást. Hozom a részleteket, a mikrofon mögött Nemes Kitti. A vényköteles gyógyszerek áfamentesét étele 7 milliárd forintba kerül a költségvetésnek, közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a kormány szóvivői tájékoztatón, ahol azt is bejelentette, hogy a kormány dolgozik a tűzifa és az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentésén is. A miniszterelnök elmondta, 41 ezer készítmény van jelenleg forgalomban, és ebből több 10 ezer vényköteles gyógyszer, ezekre mind vonatkozik majd az áfamentesség szeptember 1-i bevezetése, amely értékelése szerint rengeteg embernek segít. Majd Magyar Péter közölte azt is, hogy a kormány dolgozik a tűzifa áfájának 27%-ról 5%-ra csökkentésén, reményeik szerint az erről szóló döntést még az idei tél előtt be tudják majd jelenteni. Beszámolt arról, szintén a Tisza párt vállalása volt az egészséges élelmiszer áfájának 5%-ra csökkentése is, ehhez viszont átfogó előkészítés szükséges. Az intézkedése a költségvetésnek 153-100 milliárd forintjába is kerülhet attól függően, hogy milyen tágan határozzák meg az egészség. Élelmiszerek körét jelezte. A kormány jelentősen a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, és csökkentik a díjazásukat is. Ezt közölte a miniszterelnök szintén a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, a Tisza frakció azzal kezdte a működését az országgyűlésben, hogy mintegy 50 milliárd forintos közpénz spórolást elérve radikálisan megvágta az országgyűlési képviselők költségkeretét. Ezt folytatja a Tisza kormány azzal, hogy a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, mondta a miniszterelnök. A kormányfő azt is bejelentette, hogy a Tisza kormány radikálisan csökkenti a díjazásokat is az igazgatóságokban és a felügyelőbizottságokban, és ami ennél is nagyobb tétel, az állami cégek menedzsmentjének díjazását is jelentősen csökkentik. Zenei program lesz a Tatabányai Bányász Művelődési Otthonban. Július 25-én 19 órától a Bányász udvaron a Red Boys Irish Folk zenekar várja az érdeklődőket. A program ingyenes. És végül sport. További egy héttel elhalasztják a 44. Lidl Balaton átúszást. A szervező Budapest Sportiroda tájékoztatása szerint a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével döntött arról, hogy nem tartja meg a rendezvényt a mostani hétvégén. A várható jelenleginél is alacsonyabb vízhőmérséklet miatt nem rendezik meg most az átúszást. Az esemény tervezett új időpontja augusztus 1-e szombat. A Balaton átúszást eredetileg július 18-án bonyolították volna le, de múlt héten a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt elhalasztották egy héttel. Ezt az időpontot módosították most ismét.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős idő várható, napsütéssel elszórtan kialakulhatnak záporok, a szél többfelé érénk helyenként erős lehet, 24 fok körül mérünk. Pénteken is sok napsütésre számíthatunk, helyenként továbbra is előfordulhat egy-egy futózápor, 25 fok lesz a csúcs.
0: Időjárás jelentésünket a Kárnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Ez a Forrás Rádió csak slágerek, és természetesen ezen slágerek várnak benneteket a folytatást illetően is. Hamarosan pedig még egy kicsit a közlekedési infokra is kitekintünk, és persze rengeteg kiváló dalt hozunk nektek. Azt hiszem, röviden többen talán erről lehet beszélni. Közlekedésben óvatosan, nem egy Hungaroring lesz itt minden hétvégére, nem sokára pedig innen folytatjuk.

Igen, itt vagyok veletek a folytatásban is, még bőségesen, ebben a 2 órában azért bőségesebb belefér, még minden, már picit kevesebb mondjuk, de hát például az is belefér, hogy mi újság a közlekedésben, és majd erről egy kicsit részletesebben fogunk beszélni, ugye nemrégiben azért szót tettünk róla, de nem sokára majd egy kicsikét, mondjuk úgy, hogy update-elt helyzetben biztosan beszélünk róla majd, és megnézzük, hogy mi újság az M1-esen is környékén. Azt tudjátok, hogy egy hétvégén Forma 1 futam van, ugye Magyaródon, és nyilvánvalóan a Hungaroring ilyenkor szépen, hát maga felé vonzza a forgalmat, ebben persze természetesen az M1-es is érintett fokozottan, úgyhogy azért készüljetek erre. Krisztina Aguilerával folytatjuk, Lil Kim és a Can't Hold Us Down For All.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzot a toborzaskukac.tber.hu e-mail címre. Feladatait közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárás támogatás, évi nettó 450 000 forint kafetéria, 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Sonora Till és az All in My Head itt a Forrás Rádióban csak slágerekkel, ezen slágerek sorát pedig, mert ki vagyok én, hogy megszakítsam, mint a délutáni csúcsban vidáman Doja Cattel, Jonathasszal és Kiana Silvával folytatjuk utóbbi

Sziasztok, forrásülelő, kellemes délutánt mindenkinek, természetesen rengeteg sláger vár előttünk, közlekedési infót is ígértem nektek, úgyhogy kapjátok is. Jelen pillanatban is az van, hogy nagyon nagy a dugó, főképpen a főváros felé vezető oldalon, ezen nyilvánvalóan a tranzit forgalom növekedése sem igazán segít. Hétvégén Forma 1-es futam, készüljetek rá, hát van miért. Úgyhogy tényleg óvatosan, és hogyha közlekedési infótok van, 0-20-98-98-5, nagyon szépen köszi, ami pedig minket illet, a következőben újabb kiváló dal érkezik, nem is egy előadótól, valamarék érkeznek Gáspár Lacival, itt van az éjfél.

0: Az óra végén Kitty pedig menetrendszerűen érkezik a hírekkel, infokkal, én pedig Krista Rock és Cowell közösét ajánlom figyelmetekbe. A következő órát a Birkin Baggel indítjuk, mutatom!
1: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója. Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgen! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ebben a hőségben már minden duplán látok. Két Nike póló, két Converse cipő, két Birkenstock papucs. Várj csak, ez nem is a melegtől van. Ez a Final Sale Week. Látogass el te is július 27 és augusztus 8 között a Pandorfi Designer Outletbe. És készülj, mert a nyár legjobban várt leárazása hamarosan kezdődik.
3: Nyáres Tigospel koncert. Találkozzunk a komáromi Jókai Ligetben. Július 25-én este 7 órától az új Forrás zenekarral élvezhetjük a nyári estét, fél 9-től pedig érkeznek a legszuperebb gospel dalok. Töltődjön fel velünk a csillagos ég alatt. A belépés díjtalan. Az esemény szervezője a Híd gyülekezete. Július 25-én este 7 órától várunk mindenkit Komáromban a Jókai Ligetben.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 5 óra előtt járunk 3 perccel, köszöntöm Önöket. 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a vagyonosodást a politikai felsővezetők esetében. Elrendelte a kormány a számvevőszék működésének felülvizsgálatát. Sinka Edit vezeti a Klebelsberg központot. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a vagyonosodást a politikai felsővezetők esetében, közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a kormány szóvívői tájékoztatón. A kormányfő azt mondta, a jelenlegi, immár 10 éves vagyonnyilatkozati rendszer teljesen komolyan vehetetlen, nem képes válaszolni azon egyszerű kérdésre, hogyan tehettek mesés vagyonokra politikusok, miniszterek és államtitkárok a fizetésükből. Az a cél, hogy a NAV erős jogosítványokat kapjon és kockázatelemzéssel bele tudja nézni az adott politikus és vele egy háztartásban élő adataiba, jelezte hozzátéve, az intézkedés mintegy 1000 embert érintene. Hozzátette, azt is tervezik, hogy akik most lettek képviselők vagy miniszterek, azok is vizsgálhatóak legyenek 2 év elteltével. Kiemelte, sürgetik a pénzügyminisztert, hogy a javaslatot minél előbb be tudják terjeszteni. Elvi döntést meghozva a kormány elrendelte az állami számbevőszék működésének felülvizsgálatát, jelentette be szintén Magyar Péter kormányfő, a kabinet előző napi ülésének döntéseit ismertető sajtótájékoztatón jelezve, hogy az intézmény feladat és hatáskörének szükséges módosítását tárják fel. Megemlítette, több mint egy évtizedes az ÁSZ működésének törvényi kerete, ezért át kell tekinteni, jók-e a felügyeleti jogosítványok, kell-e ezeket tágítani, milyen vezetési struktúrában lehet javítani a működésen. Például egyszemélyi vagy testületi vezetésre van szükség. Sinka Editet nevezte ki az oktatási és gyermekügyi miniszter a Klebelsberg központ élére. Lannert Judit csütörtöki Facebook bejegyzésében azt írta, az új vezető célja a rendszer szintű partneri viszony kialakítása az iskolákkal és a pedagógusokkal. Sinka Edit tanári végzettséggel több mint 20 éve foglalkozik az oktatási rendszer eredményességének kérdéseivel. Vezetett kutatásokat többek között az iskola fenntartásról, irányított EU-s forrásból megvalósuló fejlesztéseket, gyakorlata van program értékelésben. Az elmúlt hetekben az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban ő koordinálta a tankerületek és a Klebelsberg központ átvilágítását, ismertette Lannert Judit. Tűzünnep lesz Almásfüzitőn az Azaum római táborban augusztus 1-én 17 órától. Színes program kínálat, interaktivitás vár minden korosztályt majd. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli, Takács Vilko blues koncertje mellett lesznek gladiátorok és más hagyományőrök, kézműveskedés, fényszínház, solymász bemutató, jósda, íjászat és fotókiállítás is. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Derült időre van kilátás, gomoly felhőkkel, elszórtan lehet zápor, zivatar, az északi északnyugati szél több felé megerősödik. A hőmérséklet 23-25, késő este 15-22 fok között alakul. Holnap általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában zápor, zivatar is előfordulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Ez a Forrás Rádió csak slágerekkel, természetesen ebben az órában is sok-sok kiváló muzsikával, amelyet gondosan válogattunk nektek megfelelő alapanyagokból, olyan alapanyagokból, amelyet a Maroon 5, a Portugal The Man, vagy éppen az előző óra végén megemlített Crystal Rock és Calvo állított elő, és a Birkin Baggel ezúttal meg is indítom az órát. Tarts velem!

Maroon 5 All Night itt a Forrás Rádióban, csak slágerekkel. Óvatosan a pályán Budapest felé, igen, csak nagy a forgalom. Mint tudjátok, ez a hétvége során csak emelkedni fog, hiszen a Hungaroringen lesz a Forma 1-es Magyar Nagydíj hétvégén, így tehát erre számíthatok leginkább. Viszont számíthatok a slágerekre a mi részünkről is, BSV-re meg aztán pláne, itt van a mennie kell.

Jack Wortman és persze Sir Lucius, ez volt a Bounce itt a Forrás Rádióban, csak slágerekkel, amelyekkel természetesen most is találkozhatok majd. Ezek között például lesz egy olyan klasszikus, ami nekem a személyes kedvenceim közé is tartozik, aztán a Riders on the Storm talán a Need for Speed Underground 2 miatt lehet olyan annyira nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon népszerű, sokak körében, főképpen a 30-as, 40-esek körében. Kasmér és a Wild Mirror is érkezik, előtte pedig Sorana és a Red Rum jön David Gettával közösen.

Ez a Wasted Love, Feofan Bachal és Lazsikkal itt a Forrás Rádióban. Na de kérem szépen, az a helyzet, hogy véget ért a délutáni csúcs. Nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmeteket az elmúlt órákban. Bálint Lászlót hallottátok. Jön viszont a következő órákban egy elképesztően szexi hangú műsorvezető. Zimmerer Tamás kollégámról beszélek természetesen, aki érkezik majd 18 és 20 óra között, aztán pedig DJ Major Gabe-ben a Light Sessionben tartatok. Ezt kívánok nektek, kellemes időtöltést és jó szórakozást. További minden jót, sziasztok!

maradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 6 óra előtt, köszöntöm Önöket. Véradásra kér mindenkit a vérellátó szolgálat. A törvényben rögzített határidőn belül kell új köztársasági elnököt választani. A hévízítóba fulladt egy illegális fürdőző. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év között legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn, kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Közölték, a következő napok véradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét. A törvényben rögzített 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választani, közölte a miniszterelnök az MTI kérdésére válaszolva a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, az országgyűlés feladata megválasztani az államfőt. Szeptembertől azonban elindul egy átfogó alkotmányozási folyamat, amelybe minden magyar embert szeretnének bevonni, és ott majd lehet változtatni a köztársasági elnök megválasztásának szabályain is, mondta. Augusztusban átmeneti időre választanak köztársasági elnököt az új alkotmány elfogadásáig, amelyet népszavazás fog megerősíteni, jegyezte meg a kormányfő. Éjszaka a kifolyó csatornán átbejutva fürdött a hévízítóban egy német férfi, belefulladt a vízbe, közölte a polisz.hu oldalon az Alavár megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrségre szerda délután érkezett a bejelentés, hogy egy halott férfit találtak a hévízítóban. Kiderült, hogy a 41 éves német állampolgár előző este tiltott helyen bement a kifolyó csatornába, onnan pedig átmászott az út alatt a tóba. Úszkált, majd egyelőre tisztázatlan okokból elmerült és a vízbe fulladt. A keszthelyi rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit. A rendőrség arra hívja fel a figyelmet, hogy a tiltott helyen fürdőzés nem véletlenül tilos, olyan veszélyek leselkedhetnek a strandolókra, amelyeket első pillantásra nem is lehet felismerni. Folytatódik Oroszlányban a nyáresti filmvetítések program sorozat. A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár szabadtéri színpada mozivásznat kap, a parkoló pedig nézőtérré alakul, ahová mindenkit várnak a Mamma Mia című filmre július 24-én 21 órától. Rossz idő esetén a vetítést a Könyvtár színház termében tartják korlátozott számú nézőnek. A rendezvény ingyenes.
0: Időjárás.
1: Derült időre van kilátás, gomoly felhőkkel, elszórtan lehet zápor, zivatar, az északi északnyugati szél többfelé megerősödik. A hőmérséklet 23-25, késő este 15-22 fok között alakul. Holnap általában napos idő lesz, gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában zápor, zivatar is előfordulhat.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 6 óra múlt néhány perccel, Buenos Abend. Esküszöm, megfogadtam, így köszönök majd be. Szia Roland, én Ádi vagyok.
1: Hello, igen, ilyenkor úgy szoktam rácsatlakozni, hogy jó reggelt, na most nem, hát jó napot, estét. Tudja igazából a rosszabb, hogy pontosan mi van. Egy biztos, hogy itt vagyunk, a helyszín a Gyémánt fürdő, a Pont Ott Party. Nem mondhatom azt, hogy klasszikus strandidő van, de hát nem is klasszikus strandolásra invitálunk senkit.
0: Amúgy itt jegyezni meg, hogy pont itt vagyunk a Pont Ott Partin, ezt is muszáj volt elmondanom, és akkor most már leálltam ezekkel a szójátékokkal, esküszöm. Szóval, hogy nem annyira rossz a medencének a hőfoka, én belenyúltam, és szerethető. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ha valaki egyszer bemegy, és nem jön ki soha, akkor onnantól jó a buli.
1: Aha, tudod, ezt pasikra szokták mondani, hogy szerethető. Általában akkor mondja ezt egy nő egy pasira, ha nem akarja őt szeretni.
0: De figyelj, hogyha én most választhatnék, hogy itt kinőjek veled, vagy belegyek abban a vízben, én a vizet választanám. Csak mondom a hallgatók kedvéért, hogy gyertek.
1: Jó, hát ezzel sajnos sokan vannak így, tehát tegyük gyorsan hozzá, hogy inkább lennének a vízben, mint mellettem, vagy
0: neved
1: velem.
0: Neved magadra. Ami viszont izgalmas, ma a napközben olvasgattam, és képzeld el, 15 éven nem volt ennyi jelentkező egyetemre meg főiskolára, mint idén.
1: Így van, több mint 140 ezeren jelentkeztek felsőoktatási képzésekre, és hát ma este bizony kiderülnek a ponthatárok, úgyhogy azt gondolom, hogy fiatalok tényleg 10 000-ei ülnek tűkön, és várják nagyon izgatottan. Kíváncsi vagyok, hogy mik lesznek a legnépszerűbb szakok, szerintem a gazdálkodási és menedzsment, az ugye azért évek óta stabilan tartja magát az élen, de mellette az orvosképzés, a pszichológus képzés, kereskedelem és marketing, ugye ezek mind-mind nagyon-nagyon népszerű szakok, úgyhogy azt gondolom, hogy ma este is itt azért sokan lesznek fiatalok, akik izgatottan nézik majd a kivetítőn, mert hogy van egyébként egy szép nagy kivetítő, ahol majd megjelennek 8 óra magasságában a ponthatárok.
0: A szakoknál kettőt nem mondtál, a kommunikációt és a boncmestert. Tehát ezt a kettőt kihagytad, ezt majd légy szíves font bele a későbbi megszólalásokba. Amúgy meg itt vagyunk a hullámmedence partjánál, mondjuk azt, már mind a ketten megáztunk egy-egy nagy hullámzásban, és a hullámmedencének a másik felénél van egy kivetítő, és amint megvannak a ponthatárok, szerintem miközben itt hullámzik majd a nép, aközben oda fogják vetíteni, és onnan lehet majd megnézni, tehát a testnevelés szakosok előnyben.
1: Igen, és hát mellette ugye hatalmas nagy buli lesz, tehát azt gondolom, hogy aki ide kilátogat, az egyrészt megtudhatja, hogy fölvették vagy sem. Ha fölvették, akkor örömében bulizhat, ha nem vették föl, akkor meg mondjuk
0: akkor a bánatát. Mojítós.
1: Akkor itt a mojító, igen. Akkor bánatában lehet bulizni egy jót. DJ Bóli, illetve Brédabia és Jamina, ők lesznek a színpadon.
0: Na, az meg a wellness medencével szemben van egyébként, tehát őket is lehet medencéből élvezni és hallgatni. Ez is szerintem egy tök jó iránya az estének, illetve ami még szerintem nagyon izgalmas, hogy amellett, hogy itt sokakkal beszélgetünk majd, hát megpróbálunk elcsípni olyanokat is, akik egyetemekre, főiskolákra jelentkeztek, és akkor majd megkérdezzük őket, hogy mennyire izgulnak. Én, amikor egy szintén buliban meghallottam, vagy megkaptam az SMS-t a 3310-esemre, hogy felvettek, az nekem egy olyan alapozás volt, ami után szívesen lettem volna egy strandon.
1: Igen, ugye kérdezted, már ezt beszéltük a héten, hogy én emlékszem, és de valahogy nem emlékszem, hogy hol voltam, amikor megkaptam az SMS-t, ahogy a telefonom típusára sem, de arra emlékszem, hogy megkaptam az SMS-t, hogy jött, és hogy boldogan olvastam.
0: Én kezd helyen voltam, és éppen én kevertem a bulit egy, hát ilyen DJ-szerű voltam, de csak számítógépről, és azt hiszem, hogy Village People-től ment a YMCA, amikor csipogott a 3310-es, azért ez egy életkép, nem? Hát és az... akkor megnéztem, és gratulálunk, 140 ezer millió pont, fölvettek, így meg úgy.
1: Így van, hát mondjuk a Village People-ről nem feltétlenül az egyetemi felvételi jut emberek nem? eszébe. Szerintem te vagy az egyetlen a földön, aki erre asszociál érthető módon. Szóval itt vagyunk a Pont Ott Partin, és azt gondolom, hogy egy hatalmas nagy buli elébe nézünk, és hát természetesen nyomon lehet követni a rádión keresztül is, meg hát nyilván a helyszínen, ami nem más, mint a Tatabányai Gyémánt.

0: Bontott Parti! Itt vagyunk a Tatabányai Gyémántfürdő hullámmedencének partján. Elvisz a hullám.
1: Az.
0: Hadd jöjjön.
1: És nem csak mi vagyunk itt, hanem itt van az önkormányzat is. Nyilván ugye őket is meg fogjuk majd itt szólítani adásban. Illetve itt van az Edutus Egyetem. Velük is nyilván majd beszélgetünk. Hát én azt gondolom, hogy ők is várják. Ők kvázi a másik oldalról várják ugyebár a ponthatároknak a kihirdetését. És hát itt van DJ Bóli barátunk is például. Meg érkezik majd Bréda Bia, illetve érkezik majd Jamina. Úgyhogy egy fantasztikus bulizással lesz itt egybekötve ez az izgalom, feszültség. Hát azt gondolom, hogy nyilván a felvételizőkben valami ilyesmi érzelmek dukálhatnak és munkálkodhatnak.
0: Hát igen, ilyenkor még van mindenkiben A-terv, B-terv, Z-terv, stb., de akármi is lesz az eredmény szerint, amit jól fogják magukat érezni az emberek meg. Amúgy, ha úgy alakulna, ne adj Isten, bár biztos vagyok benne, hogy mindenki, aki idejön, azt felveszik, de ha úgy alakulna, hogy valakit nem vesznek fel, akkor is jó barátok között lenni, nem egy medencében.
1: Igen, meg hát, hogy azért tegyük gyorsan hozzá.
0: És senki nem látja, ha sírsz. Nem feltűnő.
1: Ez praktikus, igen. Erre nem, látom, nem is gondoltam, mert nekem rögtön az jutott eszem, hogy ott van utána a pótfelvételi. Nyilván erről is meg lehet majd kérdezni például az Edutus Egyetem munkatársait.
0: Igen, és amúgy az lesz, hogy akiket nem vettek fel, azokat átkényszerítünk majd a gyerekmedencébe, és azok onnantól csak a 30 centis vízben lehetnek, bocsánat, és akkor majd megnézzük, melyik medencében hányan vannak.
1: Na ilyen nem lesz, úgyhogy ettől nem kell félni.
0: Lemondom az Alma együttest, jó?
1: És hát arra is kíváncsi vagyok, hogy egyébként például az önkormányzat miért is érezte ezt fontosnak. Kicsit bevallottan naív a kérdés egyébként, hogy egy ilyen pontot, partit rendezzenek, mert hogy Tatabányán tudtommal még nem volt.
0: Igen, és szerintem az is egyedülálló, hogy egy strandon van. Tehát én láttam már ilyen partikat különböző helyszíneken, de az egyik sem strand. Ez egy különleges és nagyon frankó buli szerintem. Az más kérdés, hogy most annyira nem süt a nap, de szerintem ez senkit nem fog érdekelni itt a buli hangulatban, meg a hevében.
1: Igen, én azt gondolom, hogy nem is feltétlenül ugye klasszikus strandolásra invitáljuk most mi sem a fiatalokat, hanem sokkal inkább bulizásra, együtt izgulásra, és hát remélhetőleg ugye minél több ember esetén az együtt örülésre, bármennyire is magyartalan volt ez így.
0: Te hoztál fürdőruhát?
1: Persze, hogy nézzél rá.
0: Onnan a színpadról pont be tudsz ugrani amúgy.
1: Az szép lenne, onnan ugranék egy seggest, ugye, ahogy Kevin tette a reszkesetek betörőkben.
0: Én megnézném. Na jó, minden esetre mi fogjuk látni innen a pontokat, a medencében már szépen gyülekeznek az emberek, és amúgy a víz nem annyira hideg, a levegő sem most, úgyhogy úgy látom, hogy itt még sokan vállalják a kintlétet, viszont hogyha jöttök, akkor hozzatok magatokkal mindenképpen egy törölközőt, meg egy jó barátot, akit szorosan ölelhettek.

0: Kálymán fürdőben vagyunk, a Tatabányai pont ott partin. Réd Ládán vagyok, és a hullámmedence lábánál vagyok. Tényleg a papucsos lábamat verdesik a hullámok, és megérkezett hozzám sokkal szebben felöltözve, nem feltétlen strandruhában. Dr. Víg László, az Edutus Egyetem rektor helyettese. Szia, üdvözöllek!
1: Szia! És neked, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Neked egyébként a pozíciódból adódóan kötelező a strandpartira is ilyen szépen öltözni? Ingben, elegáns nadrágban.
1: Nagyon nehezet kérdezel, mert gondolkodtam, hogy vajon hogyan illene jönnöm. Ez az első strandparti, tehát még nem tudtam, hogy mi a megfelelő dress code, de azért így rektor helyettesként ilyen komoly alkalom, amikor eldől, hogy több száz hallgató bekerül az Edutusra, vagy se, megérdemlik, hogy így jöjjek, igen.
0: Mindenképpen beszéljünk egy kicsit arról, hogy nektek ez az egész miért fontos. Unikális abban az értelemben is, hogy pontott partiból ez zársít a régióban, illetve strandon nem sokat tudok, országos szinten sem. Tehát mesélj erről, hogy az Edutusnak ez miért fontos?
1: Hát a fontosság az strandhoz szerintem nem kötődik. Azt mi is így kaptuk a helyszínt tulajdonképpen. De az, hogy a mi régiónkban van ilyen pontott parti, azért jelentős, mert az Edutus Egyetem Komárom-Esztergom megye egyeteme. Még ha nagy szónak hangzik is, de alapvetően egyrészt tényleg a megyében mi vagyunk az egyetlen egyetem, aki itt honos. Másrészt pedig a beiskolázásunk azért nagyon kötődik ehhez a régióhoz. Tehát Székesfehérvártól délebre már nem mondanám, hogy kevesen vagy sokan jönnének az egyetemre, vagy Győrtől távolabb. Tehát regionálisan mindenképpen így a közepén vagyunk annak a területnek, ahonnan a hallgatók jönnek, még akár Dél-Szlovákiát is ide tudjuk venni.
0: Mik nektek a sláger szakjaitok, hogyha lehet így fogalmazni? Mi az, amire a leginkább túljelentkeznek szerinted?
1: Összetett a dolog, mert a levelező és a nappali képzés szét kellene bontanunk. A levelező tagozatokon egyértelműen a műszaki képzések, amikre nagyon sokan jelentkeznek, és ez összefügg azzal, hogy a régióban a mérnökökből hiány van továbbra is, és akik már dolgoznak bizonyos helyeken, rájönnek, hogy úristen, nincs diplomám, nem tudok tovább lépni, vagy nem tudom azt a vállalást betölteni. Szóval mérnökképzés levelező tagozaton az nagyon nagy számú jelentkezőt jelent. Egyébként pedig az egész egyetemet, ha nézzük, beleértve a budapesti székelyudvarhelyi tagozatot is, akkor a kereskedelmi marketing alapszak, amire a legtöbben jelentkeznek, tehát a nappali tagozatos fiatalok, azok alapvetően kereskedők vagy marketingesek szeretnének lenni.
0: Közben itt egy gyors hangulat jelentés, a medencében egyre többen, a színpadon DJ Bully, és most, hogy beültél így velem szemben beszélgetni, a nap is kisütött, úgyhogy valamit kezd helyreállni az időjárásban is, és ez tök jó hír. Beszéljünk egy kicsit arról is, hogy ti mennyire várjátok ezt izgatottan, és mennyire sejtitek azt, hogy hol lesznek a ponthatárok. Nyilván itt most már egy kicsit más a rendszer, mint az én időmben. Minden egyetemnél saját helyszín szabja meg a határokat. Hogy van ez?
1: Hát két részre bontom a kérdésed. Első kérdésed, hogy mennyire izgulunk. Mi múlt pénteken izgultunk, mert mi múlt péntek óta tudjuk, hogy kit veszünk föl körülbelül.
0: Ja! Te már tudod, aki bemegy a medencébe, az jöhet, vagy sem?
1: Így van. Így van. Igazából ugyanis az a felvétel rendszer úgy működik, hogy múlt pénteken megkaptuk azt, hogy elvileg kiket vennénk fel, és abban lehet a korábbi ponthatárokon módosítanunk. Tehát azt mondjuk, hogy akinek csak valamennyi pontja, nem tudom, 140, azt nem akarjuk fölvenni, akkor fölemeljük a ponthatárt, és akkor az kiesik, az másik egyetemhez kerülhet, hogyha mondjuk másik harmadikán megjelölt valamit. És más egyetemek is ezt teszik, tehát akkor még hétfőre átváltozik, aztán hétfő után még kedden is átváltozik, és igazából tegnap rögzítettük ezeket az adatokat. Úgyhogy most én nem várok el nagyon nagy titkot, 559 főt veszünk fel
0: azt
1: most
0: a
1: felvételi eljárásban.
0: És mennyire végleges, amit ma meglátnak majd itt a hullámmedence kivetítőjét? Ezek ha valaki nem esik be, akkor mi a helyzet?
1: Ezek a pontszámok, ezek a véglegesek. Olyan szempontból, hogyha valaki, nem tudom én, 380 ponttal bekerült egy egyetemre, akkor oda bekerült és kész. Ennyi.
0: Na jó, de nálatok például lesz második forduló?
1: Második forduló lesz azoknak, akik nem jutottak be, vagy akiknek most jutott az eszébe, hogy éppen szeretnének felvételizni. A jövő hét utáni héttől lehet felvételizni, ugyanúgy a felvének a honlapján, mint a normál eljárásban, de csak egy szakot lehet megjelölni. Most már tudtával annak, hogy hány ponttal lehet egyébként oda bejutni. Tehát ha valakinek 324 pontja van, akkor megnéz, hogy hol vannak 324 pontos bejutási lehetőség, és abból egyet kiválasztottuk bejutni. A kérdésed második fele az volt, hogy hogyan alakulnak a pontok. Akik felvételizők, azok tudják, hogy ma már a hagyományos érettségi, meg fél év, vagy évvégi jegyek mellett minden intézménynek eleve 100 olyan pontja van, ami intézményi pont. Tehát az intézmény dönti el, hogy mire ad. Arra, hogy valaki részt vett a sakkolimpiára, arra, hogy valakinek a lakhelye közel van az egyetemhez, bármi lehet ez a 100 pont. És ennek következtében az, hogy melyik intézménybe hány ponttal jutunk be, az ezeknek a sok-sok mindenféle összetett dolgoknak a függvénye. Tehát mondjuk nekünk van olyan szakunk, ahol mi beírtuk azt, hogy 150 ponttól már be lehet jutni. Nem azért, mert hogy azt gondoljuk, hogy felkészületlenül is be lehet jutni, nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy ilyen alacsony pontszáma azoknak van, akiknek az élethelyzet olyan volt, az érettségit elrontották, mert akkor halt meg a kutyája, vagy nem tudom mi. Ezeken tud ez az alacsony pontszám segíteni az ilyen típusú felvételőkön.
0: Nagyon magas ez a közel 600-as szám. Rengeteg diákot vesztek majd fel. Nem tudom, hogy ez nálatok rekord szintű, de azt olvastam, hogy 15 éve nem volt ennyi egyetemi és főiskolai jelentkező, mint idén. Szerinted ennek mi az oka, illetve nálatok is megdőlt a rekord?
1: Nálunk is megdőlt a rekord, már eleve az összjelentkezői létszám is magasabb volt, és magasabb volt a növekmény, mint az országos átlag. Tehát, hogy hozzánk eleve sokkal többen jelentkeztek, mint általában Magyarországon. A felvettek létszáma is ebben a körben most nagyon magas. Én nem emlékszem arra, mert még akkor nem dolgoztam az egyetemen, amikor a 1990-es években vettek fel a hallgatókat még csak az egy darab tatamányi szakra, de biztos, hogy ahhoz képest is idén már többet veszünk fel.
0: És tudod egyébként, hogy mi lehet ennek az oka, hogy ennyire népszerűek most az egyetemek, főiskolák?
1: Megint csak két dolog van. Egyrészt a levelező szakosoknál az idősebb korosztály az érzi azt a hiányt, ami az elmúlt években nem keletkezett diploma. Tehát ahogy mondtad, a korábbi években viszonylag kevesen jelentkeztek, és azok, akik akkor nem szereztek diplomát, nem jutottak egyetemi képzésre, most jöttek rá, hogy kell. Azt gondolom, tehát ezért a levelezők így jelentkeznek. A nappali tagozatosoknál pedig azt gondolom, hogy az alap az, hogy ma már azért úgy változott a munkaerőpiac, hogy általában a fiatalok is tudják, hogy diploma nélkül sokkal nehezebb elhelyezkedni. Tehát egyszerűen kell egy diploma. Hogy mivel kezdjük, az most már lassan mindegy azzal a rendszerrel, hogy nagyon sokféle mesterszakra lehet menni, és általában a közgazdasági képzések, ami nekünk a bázis, azok népszerűek, azokat sokan szeretik, tehát nálunk a plusz növekmény az országos átlaghoz képest ennek köszönhető.
0: És ha itt van velünk valaki a strandon, ha otthonról hallgatja a Forrás Rádiót és várja azt a bizonyos üzenetet, nem tudom, még mindig megjön SMS-ben?
1: Még én nem tudom, hogy megjön SMS-ben, igen.
0: Akárhol is jön meg, hogyha azt kapja, hogy az Edutus Egyetem tártkarokkal várja őt, akkor utána csak örülni kell, és majd szeptemberben találkoztok, vagy van valami egyéb tenni.
1: Hát már majd küldünk egy e-mailt is, hogy örülünk, hogy felvettünk. Aztán a hallgatói önkormányzat küld egy olyat, hogy gólyatábor.
0: Az is jó.
1: És aztán utána majd be kell jönni az iskolába, be kell iratkozni. Segítünk a beiratkozásnál természetesen mindenkinek. Nagyon sok kis csoportba több napon lehet jönni. Az a nappal is, de igaz, a levelezők azok az első tanítási napon fognak beiratkozni. Ott egy kicsit később kezdjük az oktatást, nem 8-kor, de aztán ők.
0: És akik itt vannak a strandon, szerintem kezet foghatnak vele. Dr. Víg Lászlóval, az Edutus Egyetem rektor helyettesével beszélgettem. Köszönöm szépen, hogy becsobbantál az adásba.
1: Nagyon szívesen.

nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 7 óra lesz 3 perc múlva. Szép estét kívánok! A benzin és a dízel üzemanyagok átlagára 1-2 forint eltéréssel a korábbi védettárnál van. Enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. Világháborús robbanótest miatt péntek hajnalban lezárják a Margit hidat. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. A benzin és a dízel üzemanyagok átlagára 1-2 forint eltéréssel a korábbi védettárnál van, közölte a miniszterelnök a mai kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter kiemelte, az elmúlt hetekben a nagykereskedelmi ár emelkedett, de a kiskereskedelmi árak nem, vagy csak 1-2 forinttal emelkedtek. Magyar Péter arról is beszélt, ha túl nagyra nő a különbség Magyarország és a szomszédos országok üzemanyagára közt, akkor elképesztő benzinturizmus alakul ki, az import egyre nehezebb lesz, és akkor kiürülhetnek a kutak. Ezt meg kell akadályozni, emelte ki. Amennyiben azonban nagyon nagy áremelkedés lenne, akkor a kormány kész beavatkozni a magyar családok, gazdák, vállalkozások érdekében, jelentette ki Magyar Péter. Az elmúlt héten az előző hetekhez képest országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 29. hetében az örökítőanyag Budapest, Északpesti és Budapest központi szennyvíz tisztítótelep ellátási területén, valamint Debrecenben, Miskolcon, Nyíregyházen, Szegeden, Székesfehérváron és Pécsen volt kimutatási határ felett. A szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának lokális emelkedése várható. Feltételezett robbanótest miatt péntek hajnalban lezárják a Margit hidat, tájékoztatta a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete csütörtök délután az MTI-t. A tájékoztatás szerint a Duna alacsony vízállása miatt feltételezhetően egy második világháborús robbanótest került felszínre a Margit híd középső pillérénél. A tűzszerész művelet idejére a hidat péntek hajnalban 5 órától lezárják mindkét híd fő irányából, lezárják továbbá a Margit sziget Margit híd felüli részét, valamint a Duna 200 méter sugarú szakasz. A Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a holnapi napon is számít az önkéntes véradók segítségére, mégpedig délután 3 órától egészen 6 óráig Héregen a Művelődési Házban. Tudják, vért bárki adhat, aki elmúlt 18 éves, több mint 50 kg és egészséges.
0: Időjárás.
1: Este még országszerte élénk erős széllel lehet számolni, majd éjszaka a keleti ország félben elgyengül a légmozgás. Pénteken napsütéses idő következik, időszakosan fátyol és komoly felhősödésekkel, számottevő eső nem várható, nyugaton továbbra is élénk erős szél valószínű, a hőmérséklet holnap reggel 12, délután pedig 26 fok körül alakul.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenéket!

0: mindig az a DJ Bully értelmezésében, itt a Tatabányai Gyémántfürdőben, a Pontot Partin, mi pedig pont itt vagyunk ki, és Rolanddal is nézzük, ahogy a bulék buborékokat fújnak a medencére. Szép!
1: Így van, egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy kiváló a hangulat. Hát remélhetőleg 8 után is az lesz, ugye 8-kor jönnek a ponthatárok. Akkor lesz itt sírás, vívás, de vagy örömben, vagy bánatban, remélhetőleg, én ezt mondtam a színpadon is, mert ugye én közben azért ott is vagyok.
0: A színpadmester.
1: Hogy remélhetőleg minél többen örömükben fognak itt sírni, és remélhetőleg mindenkit felvesznek, aki itt lesz ma, vagy itt van ma velünk a Pontot Partin. Mindenki izgatottan várja.
0: Amúgy, amikor színpadban leszel, csinálj már egy olyat, légy szíves, hogy így a medencébe bekiáltasz, hogy akit felvettek, maradjon víz felett, a többiek bukjanak le. Nézzük már meg!
1: Figyelj, megpróbálhatjuk eljátszani.
0: Ó, már füst is van, nem csak buborékok. Figyelj, én a programot rád bízom, abban te vagy a mester. Most ugye DJ Bully szolgáltatja a talpalávalót, de mesélj egy kicsit, mi lesz még.
1: Hát lesz ugye a lényeg, a ponthatárok kivetítése itt a kijelzőn, hogy 8 óra magasságában látnak majd ezek napvilágot. 8 és fél 9 között láthatjuk majd ezeket a kivetítőn. Utána pedig folytatódik a buli, két igen neves DJ hölgy érkezik, úgyhogy hát mondhatni, hogy ilyen hölgyválasz van legalábbis a lemezjátszók mögött, mert hogy majd fél 9-től Brédabia, 4-10-től pedig Jamina áll a lemezjátszók mögé. Hát szerintem senkinek nem kell őket bemutatni, úgyhogy a jó hangulat, meg a buli, az garantált.
0: Közben pedig Smoke on the Water, képzeld el, Bully elkezdett olyan buborékokat fújni, amiben füst van, és azok ülnek meg így a víznek a tetején, meg most már Bully fején is úgy látom, és ezzel fokozzák a hangulatot. Egyébként mi a hullámmedencénél vagyunk, és a hullámmedencénél van a nagy vetítő, ami megjelennek majd a ponthatárok itt a helyszínen, de nyilván egyébként az üzenetek is megérkeznek, majd csak szerintem nem sokan mennek be telefonnal a medencébe. Jól van, Roland, hát akkor készülj, menj a színpadra vissza, én még beszélgetek itt a szervezőkkel, rengeteg érdekes interjú jön, például megpróbálok elcsípni néhány diákot, aki felvételizett, megnézzük, hogy mire számítanak.

után. Friss, ropogós, és jobban tapad, mint a rágó a cipő talpára. Jöjjön is, mint egy újdonság. Forrás Rádió. Mindig vele.

0: partin vagyunk a Tatabányai Gyémántfürdőben, és éppen a színpadról a buli már igazából a medencébe is átterjedt. Ebben a pillanatban is látom, ahogyan füsttel megtöltött buborékok, szappan buborékok durranak az élménymedencének a vízfelületén, miközben az egyetemi jelentkezők a medencében éppen buliznak. Mi pedig itt ülünk a parton, és ezt csak nézzük, Németné dr. Gál Andreával, az Edutus Egyetem rektorával. Üdvözlöm és köszönöm, hogy meglátogatott minket.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, és nagyon sok szeretettel köszöntök minden hallgatót.
0: Mit szól ez a kezdeményezéshez? Az is egyedülálló, hogy pont ott partin vagyunk, az aztán végképp, hogy egy strandon, az Edutus Egyetemnek ez miért fontos?
1: Rendkívül jó kezdeményezésnek tartom ezt a Tatabányai Pontotpartit, nem csak azért, mert én is Tatabányán lakom, és így nem kellett Budapestre elmennem, hogyha meg akarom nézni a Pontotpartit, hanem azért is, mert ez egy rendkívül jó helyszín. Ugyanis ahol én eddig Pontotpartikon voltam, ott többnyire ilyen poros és kevésbé hangulatos helyszín volt, és itt ez, hogy most a legördülő bonthatárokat majd a medencében pacsálva lehet nézni, hát én szerintem ez mindent visz. Úgyhogy én javaslom azt mindenkinek, hogy jöjjön, aki még nincs itt. És nagyon-nagyon jól fogják érezni magukat azok, akik itt lesznek, én azt gondolom.
0: A rektorhelyettestől az előző órában hallottuk, hogy rekord önöknél is a felvendő diákoknak a száma. Lehet ezt fokozni? Valahogy azt érzem, hogy jogos az az információ, hogy 15 éve nem volt ennyi jelentkező. Közel 600 diák, ma kiderül, hogy önökhöz kerül.
1: Így van, ez egy lokális csúcs, mondjuk így, és reméljük azt, hogy a pótfelvételi eljárás még ezt meg fogja fejelni. Ott még 100 fölötti, talán 150 fölötti jelentkezőt is várunk a pótfelvételinken. Úgyhogy én biztatnék mindenkit, hogy aki még nem jelentkezett, vagy ma kiderül, hogy sajnos nem vették fel sehová, az bátran jelentkezzen az Edutus Egyetemre, ugyanis mind a gazdasági, mind a műszaki képzéseinken vannak még helyek. Igazából az infrastruktúránk és a tanári gárdánk is várja a hallgatókat, tehát nincsenek olyan korlátok, hogy valaki ne tudna bekerülni az egyetemre.
0: Amiről az előző órában nem beszélgettünk, hogy ez a műszaki vonal, az ipari vonal, a gazdasági vonal, ez nagyon erős, és ez azért klassz, mert hogy itt nem csak a papírokról szól a dolog, hanem Tatabány és környe, tehát a környező iparvidékek és ipari parkok számára munkaerőt biztosítanak. Mennyire dolgoznak együtt ezekkel a helyekkel, és mennyire könnyű mondjuk egy itt szerzett diplomával elhelyezkedni a térségben?
1: Abszolút együtt dolgozunk az ipari környező ipari parkokkal, nagyon sok céggel van kapcsolatunk, duális képzés, közös tananyag kidolgozások, és a gyakorlati helyeknek a biztosítása a vállalatok szempontjából. Na most itt a dolog lényege az az, hogy a hallgatók olyan képzést kapjanak, amivel a gyakorlatban azonnal el tudnak helyezkedni, és ne csak az elméletet tanulják meg. Ehhez nem csak a vállalati gyakorlóhelyek segítenek hozzá bennünket, hanem nagyon sok olyan laboratóriumunk van, amelyeknek a használatával, ugye hallgatók megtanulják már itt az egyetemen a különböző anyagvizsgáló berendezések, lézerberendezések, trónok állnak rendelkezésünkre, különböző ipari robotok, 3D nyomtatók, mérőberendezések, van nagyon-nagyon sokféle olyan műszer, amivel fognak találkozni a munkahelyükön majd az elhelyezkedők.
0: 8 óra után, tehát nem sokára kiderülnek majd a pontok, közben egy helyzetjelentésre látom, hogy a felvételizők már egymást locsolják a medencében. Én szerintem szem nem maradt szárazon, nagyon klassz a hangulat. Tehát, hogy nem sokára kiderülnek a felvételi ponthatárok, nyilván lesz, aki egyből örül, aki viszont egyből nem tud örülni, az is figyelj az Edutus, nem lesz pót lehetőség.
1: Így van, július végén fog megjelenni a pótfelvételi tájékoztató, és augusztus 7-ig vagy 8-ig, most nem tudom pontosan, lehet jelentkezni pótfelvételire, tehát egy bő hét áll rendelkezésre arra, hogy jelentkezzenek, és itt figyelni kell, mert mindenki csak egy helyre jelentkezhet, tehát jól gondolja meg, hogy mi lesz az, és hogyha nagyon jól meggondolja, akkor lehetséges, hogy az Edutus Egyetemet fogja lejelölni.
0: Záró kérdésnek még annyit engedjen meg, hogy nem bánta meg, hogy ilyen elegáns ruhában érkezett? Nem lenne jobb egy fürdőruhában a medencében?
1: Hát úgy gondoltam, hogy mégis tétek már úgy ki, mint egy rektor.
0: Értem én, de medence parti.
1: Én ezt meghagyom a fiataloknak.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Németné dr. Gál Andreával, az Edutus Egyetem rektorával beszélgettem.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.

szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel

0: A medenceparti pontot partin vagyunk, a tatabánya egy Gyémántbürtőben és a hullámmedencében beindultak a hullámok. Nem sokára ponthatárok és 8 óra után megjelennek majd a kivetítőn. A nap is kisüt, az egyre jobb az idő, egyre többen vagyunk, és megérkezett hozzám dr. Koncer Erik tatabánya alpolgármestere. Üdvözlöm nálunk!
1: Üdvözlöm!
0: No hát, elsősorban talán onnan indulnék neki ennek a beszélgetésnek, ahonnan a többiekkel is indultam. Hogy nem fürdőruhában?
1: Itt most a város képviselem egy bizonyos mértékig, és várunk mindenkit a városi sátornál, ahol többek között arról is tudunk beszélgetni, aki még így a buli közben esetleg szeretne, hogy ki az, amit fontosnak tart, hogy Tatabányán legyen, javítsuk.
0: Tatabánya szempontjából nyilván itt a arculati oldalról a legfontosabb, vagy amit a legtöbben ismernek, a kék tigrisek, meg úgy általában a sportváros, nyilván a bányászport, a bányászváros, jól tudom, akkor erre a dobogóra a harmadik helyre, vagy aztán szépen lassan lehet, hogy még előrébb is felállítanák a tudást.
1: Nem kell senki se lehet azt írtani, tehát hogy a kék sport az egy, ugye a másik tényleg a bányász hagyomány, de emellett igen, tehát nagyon fontos a számunkra, hogy jelezzük, hogy Tatabánya a tanulás terén is igyekszik mindent megtenni a helyi fiataloknak, hogy egy teljes életet tudjanak élni. Ugye van egy egyetemünk, az Edutus Egyetem, emellett pedig nyilván, ha valaki esetleg egy másik városba megy tovább tanulni, akkor is visszavárjuk, mert azért vannak munkahelyek Tatabányán, ahol utána el lehet helyezkedni.
0: Az önkormányzatnak miért fontos egy ilyen medenceparti pontot tartani? Nyilván a tudás szempontjából fontos az ifjúság, de miért érzi fontosnak az önkormányzat, hogy az ilyen rendezvények mellé soráljon?
1: Két dolog miatt. Az egyik, hogyha a tudást vesszük alapul, akkor azt, hogy ott legyünk a térképen azok mellett, a klasszikus egyetemvárosok mellett, ahol már van ilyen parti, mint mondjuk Pécsen, Beste vagy Győrben. Ez az egyik része, a másik része pedig ez egy, amellett, hogy ez egy pontot parti, egy újabb lehetőség arra, hogy a fiatalok jól érezhetik magukat. Tehát egy, tulajdonképpen az, hogy két egész jó DJ-t hívtunk meg a rezidens DJ-k mellé, azért úgy gondolom, hogy ez nem csak a felvételizőknek egy jó lehetőség, egy bulizásra, hanem minden Tatabánya és környékbeli fiatalnak.
0: Egyébként pedig az önkormányzatnak alapjáraton nagyon fontos az ifjú generáció, illetve az oktatás önmaga. Ez látszik az ifjúság és a civil támogatás. Erről beszéljünk,
1: kérem, milyen szó. Én Tatabányán számítunk a civil szervezetekre, és az ő közreműködésük sok esetben fontos nekik, de ami fontos az, hogy mi is támogatjuk őket, tehát éves szinten van pályázatírásuk ifjúsági rendezvényekre, civil rendezvényekre, nagyon sok sport egyesületet is támogatunk Tatabányán, tehát fontos az, hogyha valaki kezdeményez valamit Tatabányán, fel tud mutatni eredményeket, közösséget épít, akkor azt lehetőség szerint támogassuk, mert a városnak az ereje az nem a falakban van, hanem a közösségekben, az emberi összetartásban.
0: Hát én tiszta szívből kívánom, hogy akkor innentől említhessük úgy, és egyébként szerintem úgy is említhetjük, hogy Tatabánya a bányászváros, a sportváros és a tudásvárosa. Ha itt most körbenéz, akkor hogy látja ezt, illetve látva a számokat, hogy csak az Edutus Egyetemre közel 600-an jelentkeztek, de 15 éve nem volt egy egyetemi főiskola jelent. Azért ezek mind-mind szintegítő dolgok, nem?
1: Igen, az nagyon jó, hogy emelkedik a felvételizők száma, és az, hogy egyre többen képzelik el a jövőjüket Magyarországon, és azon belül bízunk benne, hogy Tatabányán.
0: Még egy mondatban talán arra térjünk ki, hogy van itt egy sátruk, ott mi történik?
1: Ott is várunk mindenkit. Egyrészt nagyon fontosnak, tehát van egy Tatabánya applikációnk, amit most fejlesztünk majd úgy, hogy mindenféle kedvezményt vehessenek igénybe a városlakók, nem csak a fiatalok, hanem mindenki. Népszerűsítjük az applikációnkat, de ott egyben lehet velünk ugye beszélgetni arról, hogy mit javítsunk azon, hogy még jobb legyen a fiataloknak Tatabányán. Itt vagyunk, és kíváncsiak vagyunk mindenki véleményére.
0: Hát rekord decibel mellett, de örülök, hogy beszélgethettünk dr. Koncer Erik, Tatabánya alpolgármestere. Érezze jól magát, és köszönjük szépen, hogy képviselt a város.
1: Köszönöm szépen, és köszönjük, hogy itt voltál.

0: ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Tűzvédelmi szempontból is fokozott figyelmet igényel a szalma és a széna bálázása. Folytatódik Oroszlányban a nyáresti filmvetítések programsorozat. Két amerikai versenyen is érmet szerzett a bajnai kickboxos. Hittaler Andrát hallják a mikrofon mögött. Hozom a hírperceket 2026. július 23-án, csütörtökön este 8 órakor. Tűzvédelmi szempontból is fokozott figyelmet igényel a szalma és a széna bálázása, illetve betárolása. Múlt héten egy bálázógép gyulladt ki Ácson, amelyet az ácsi önkormányzati és önkéntes tűzoltók oltottak el. Bálázás közben a száraz növényi por és a szalma törmelék könnyen felhalmozódik a munkagépen, különösen a mozgó és felhevülő alkatrészek környezetében. Egy megszoruló vagy szárazon futó csapágy, sérült elektromos vezeték, előregedett hidraulika tömlő vagy más műszaki meghibásodás elég ahhoz, hogy tűz keletkezzen. A lángok átterjedhetnek a traktorra, a tarlóra, a már elkészült bálákra és a környező száraz növényzetre. A gépeket ezért nem csak a szezon előtt kell átvizsgálni, hanem munkaközben is rendszeresen ellenőrizni kell. Bálatüzek is adtak feladatot a megyei tűzoltóknak, mintegy 250 körbála gyulladt ki múlt héten egy kültéri szénabála tárolóban Kecskéden, hétfő este pedig Héregen 50 bála gyulladt ki és semmisült meg. A tüzet a bajnai hivatásos, valamint a héregi és a tarjáni önkéntes tűzoltók oltották el. Ha a széna nem szárad ki megfelelően, a bála belsejében hő termelődik. A tömörített anyag nehezen adja le ezt a hőt, ezért a melegedés hosszú ideig észrevétlen maradhat. A folyamatot szokatlan szag, pára, füstölés vagy izzás jelezheti, de előfordulhat, hogy a bála kívülről még teljesen épnek látszik. A frissen elkészített bálákat ezért a betárolás után is rendszeresen ellenőrizni kell. A gyanúsan meleg, füstölő vagy szokatlan szagú bálát nem szabad zárt épületbe vinni, vagy a többi közé helyezni. A már felmelegetett kazlat sem szabad meggondolatlanul megbontani, mert a belsejébe jutó friss levegő hatására az izzó részek hirtelen lángra lobbanhatnak. A kazlakat az előírt védőtávolságok betartásával lehetőleg kisebb, egymástól elkülönített egységekben kell kialakítani. Környezetüket száraz növényzettől, lehullott szalmától és más éghető anyagoktól mentesen kell tartani. Füstölés, izzás, gyors melegedés vagy tűz észlelésekor haladéktalanul hívni kell a 112-es segélyhívószámot, közölte honlapján a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság. A nyári időszakban hőségben a motorosoknak is fokozott odafigyeléssel kell közlekedni, hogy mi a teendő, hogyha érzik, hogy nem tudják folytatni útjukat, arról Racsné Galambos Gréta rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője beszélt.
2: Nagyon fontos, főleg, hogyha hosszabb túrára indulnak, hogyha úgy érzik, hogy elfáradnak, csökken már a koncentráló képesség, ezt azért érzi magán az ember, akkor húzódjanak félre, legyen náluk hűtött víz, igyanak egyet, igyanak egy kávét, frissüljenek fel, akkor induljanak útnak, hogyha úgy érzik, hogy megint megvan a kellő koncentráció képesség ahhoz, hogy az útjukat biztonsággal tudják folytatni, illetve hát a melegben azért szoktuk azt tapasztalni, hogy a megfelelő védő felszereléseket nem veszik fel. Vannak azért extrém esetek is, amikor nagy motorral, rövid nadrágban, pólóban indulnak útnak. Azért a bukósisak használat az a nagy motorokon általában megszokott lenni, de egy ütközésnél egy rövid nadrág, egy póló nem fog védeni semmitől. Tehát még hogyha nincs is egy másik jármű, amivel ütközik a motoros, hanem kicsúszik egy kanyarban, akár végzetes sérüléseket is szenvedhet, hogyha a megfelelő védőfelszereléseket nem viseli.
1: Zsire község önkormányzata sikeresen pályázott az Európai Unió Polgárok Egyenlőségi Jogok és Értékek programban. A projektjük keretében július 10-e és 12-e között nagyszabású testvértelepülési találkozón látták vendégül cseh és erdélyi delegációkon kívül Dorog képviselőit is, írja a város a honlapján. Mint közölték, dr. Titmann János polgármester vezetésével a képviselőtestület tagjai vettek részt a fenntartható jövőről szóló kerekasztal beszélgetésen július 10-én. Július 11-én a térség települései közül Csolnok, Sárisáp, Kesztölc és Piriscsév mutatkozott be a nemzetközi vendégek előtt boraival, termékeivel. Dorogról a Közösen Dorogért Egyesület elnöke Penyigei Viktor és az egyesület tagjai Artyán Csaba, Kovács Tamás egy főzőversenyen mérték össze gasztronómiai tudásukat a többi település csapatával. Július 12-én a szlovák és magyar nyelvű mise után a települések megkoszorúzták a Reménység emlékművet. A jó hangulatú ünnepi ebéd után a szabadtéri színpadon folytatódott a program. Átadták Zsire község önkormányzatának díjait, dr. Titmann János Dorog polgármesterét Zsire község díszpolgárává választották. A díjak átadását követően a dorogi bányász zenekar adott nagy sikerű koncertet a színpadon. Olvasható Dorog honlapján. Folytatódik Oroszlányban a nyáresti filmvetítések programsorozat, a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár szabadtéri színpada mozivásznat kap, a parkoló pedig nézőtérré alakul, ahová mindenkit szeretettel várnak a Mamma Mia című filmre július 24-én 21 órától. Rossz idő esetén a vetítést a Könyvtár színház termében tartják korlátozott számú nézőnek, a rendezvény ingyenes. És még a sport. Sikeres tengeren túli versenysorozatot tudhat maga mögött a Bajnai Kickbox és Szabadidő Sportegyesület versenyzője Hudoba Bence. A fiatal sportoló július első felében két rangos Egyesült Államokbeli megmérettetésen is tatamira lépett, ahonnan egy ezüst és egy bronzéremmel tért haza, írja a dorogimedence.hu. A bajnai versenyző egy görögországi edzőtábort követően először július 2-a és 4-e között a Floridában, Orlandóban megrendezett ISKA US Open-en szerepelt. A világ egyik legnagyobb nyílt harcművészeti versenyének számító eseményen több mint 8000 sportoló vett részt a különböző kategóriákban. Az utánpótláskorú versenyzőket ezen a viadalon nem testsúly, hanem testmagasság alapján sorolják kategóriákba. Hudoba Bence népes mezőnyben bizonyította felkészültségét, és mindössze egyetlen ponttal maradt le a végső győzelemről, így ezüstérmet szerzett. A kiváló szereplés után egy héttel, július 11-e és 12-én már Miami-ban állt rajthoz a Vice City Championship elnevezésű versenyen. Itt is eredményesen szerepelt, végül a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Hudoba Bence számára ez volt az első alkalom, hogy az Egyesült Államokban versenyzett, és mindkét megmérettetésről éremmel térhetett haza. A hírperceket hallották, itt a Ler Andreától további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenék.

0: medence parti, pottott parti, tataményen a gyémánt pürtőben, jó hangos zenével és ilyes Rolanddal.
1: Bizony, meg hát most már azért elkezdtek jönni a font határolók. Mondhatni, hogy az izgalom a tető fokára hágod. Na de, kérem szépen, hát itt egészen este 10-ig tart a buli a gyémánt pürtőben, tatabányán, és még kép, hogy lép majd a lemezjátszók mögé, akiket azt gondolom, hogy nagyon-nagyon várnak a fiatalok. Itt lesz majd Préda Bia is 8:30-tól, aztán pedig majd 4:10-től Jamina belük lesz teljes, ez a bizonyos font ott parfi. És figyelj, maximális respekt minden strandolónak, mert hogy úgy mentek vele a vízbe, pedig hát én nem tudom, lehet, hogy csak én vagyok túlságosan érzékeny, nekem ez a...
0: Nem hírleg az, bőleg az élménymedencében, ami van, két medencét látnék használni és kipróbálni itt a strandon, és az egyik előtt a színpad van, ahol a DJ-k játszanak majd még, és a másik színpad előtt pedig egy hatalmas kivetítő, arra jönnek a ponthatárok, és a nap is sült, tehát a napban lehet nézni, de rád nem pont napot, tehát van, szerintem most már strand időben, tehát én hoztam fürdőnadrágot, itt ez a kis szápás hátul, várom, hogy felvessem.
1: És egyébként antiszitek, hogy Ádi csak hülyéskedik, de nem, tényleg hozok magával szápás fürdőnadrágot, akár ezt is meg lehet tesni, azoknak kikinál, ha
0: az érdekel mindenkit. Azt viszont beszéljük meg, hogy te is észrevetted, hogy sokkal több a csaj, mint a férfi ember, tehát hogy a nőkben nagyobb a továbbtanulási szándék?
1: Én nem tudom, vagy a bulizási szándék, tehát a kettőből valamelyik, de egyébként igen, én is pár pontos statisztikát mengéltem és nem vezettem, de valóban, mintha több lenne a csaj, mint a
0: csaj. Akkor balra a bajszos urafa látom, hogy ők bölcsészek, tehát azért így egy-két szakot ne lehet olvasni különből, nem?
1: Igen, azt ugye tudjuk, hogy a többség az, és már még kis hazánkban, ugye a legtöbben a gazdálkodási és menedzsment szakra jelentkezzek. Tidar ugye verünk fel az Erutus Egyetem, itt van az önkormányzat, mi Hárdik az az, úgyhogy valóban akár az Erutus Egyetemnek például a különböző szakjairól is nehez információt kapni, hiszen aki ma este lecsúszik mondjuk a felvételiről, az előtt még ott áll majd a pont felvételi lehetősége.
0: Jól van, ezek jó hírek, az mindig jó, hogyha sok a pénzen, de szóval itt a helyszínen is megy a buli, otthon is figyeljetek az értesítéseket. Pontot parti, Montin a medence partján.

0: Medenceparti pontot part itt a Forrás Rádióban, még mielőtt kikerültek a ponthatárok az eredményjelző táblára itt a hullámmedencénél. Azelőtt én körbe mentem és a strandolókat kérdeztem, illetve az itt lévő fiatalokat, mire számítanak, hova jelentkeztek. Ugye már kim vannak azóta a ponthatárok, viszont mindenképpen szerettem volna még előtte beszélgetni velük, most arra sikerült összevágni a hanganyagot, hallgassátok meg. Sziasztok, Ádi vagyok a Forrás Rádiótól, hogy szólíthatlak?
1: Bálint.
0: Bálint, milyen szakra jelentkeztél?
1: Semmilyenre.
0: Semmilyenre? Dolgozol?
1: Igen.
0: Sziasztok, Ádi vagyok a Forrás Rádiótól, te vagy a?
1: Ruben.
0: Ruben, te hova jelentkeztél?
2: Én sehova.
0: Van itt valaki, aki jelentkezett egyetemre, főiskolára, bárhova?
3: A kolléga!
0: Szia kolléga, téged hogy szólíthatlak?
4: Bálint.
0: Bálint, hova jelentkeztél?
4: A testnevelési egyetemre.
0: Oké, és hogy érzed, meg lesznek a pontok?
4: Hát remélem.
0: Bent leszel a medencében, amikor kikerül a falra az eredmény?
4: Így van, csak is ott.
0: Jó, és nyilván arra készülsz, hogy minden összejön, de hoztál egy teljes baráti kört magaddal.
4: Így van.
0: Hogyha összejön, akkor mit csinálnak veled? Feldobnak a magasba, víz alá nyomnak, mire számítsunk?
4: Feldobjuk, ahogy csak lehet.
0: Jó, akkor nézni fogunk a levegőben, jó?
4: Köszönöm szépen.
0: Sziasztok, Ádi vagyok a Forrás Rádiótól, hogy szólíthatlak?
5: Antónia.
0: Antónia, fiú. Hova jelentkeztél?
5: Fiú.
0: Nem, fiú, hova jelentkeztél?
5: Anyukám jelentkezett.
0: És őt is hoztad?
5: Igen, éppen ott cikizik, menjetek oda hozzá.
0: És hol jelentkezett?
5: Pécsre is, meg Budapestre is.
0: Milyen szakra?
5: Zalaegerszegre is jelentkezett, és ott a egészségügyre mindenféleképpen, de ott a... Nem tudok beszélni, nagyon zavarba vagyok. Kérdezzétek meg tőle, hova jelentkezett, milyen szakra.
0: Szerinted meg lesznek a pontjai?
5: Igen, mindenféleképpen, biztos.
6: Nagyon magas pontokat kapott.
0: Jó, és hogyha összejön, akkor bedobjátok a vízbe.
6: Hogy terveztük.
5: Igen.
0: Jól van, szurkolok. Sziasztok, Ádi vagyok a Forrás Rádiótól. Hogy szólíthatlak?
7: Linda.
0: Linda?
7: Lilla.
0: Ti hova jelentkeztetek? Milyen szakra?
7: Én nem jelentkeztem soha.
8: Én már öreg vagyok ehhez.
0: Akkor kinek szurkoltok?
8: Egyetem? Legyen a Széchenyi.
0: Jól van, nagyon köszönöm, hogy itt vagytok.
8: Én is köszönöm.
5: Mi köszönjük.
0: Sziasztok, Ádi vagyok a Forrás Rádiótól. Hogy szólíthatlak?
9: Dorka.
5: Lara.
0: Ti jelentkeztetek most egyetemre?
9: Igen.
0: Hova jelentkeztél?
9: Széchenyibe jelentkeztem logisztikai mérnökire.
5: Szintén, ugyanoda tervezünk menni.
0: És miben reménykedtek? Jók a pontjaitok, vagy bíztok benne, hogy alacsonyak lesznek a ponthatárok? Látom már az ületekben van a mobiltelefonotok, várjátok az SMS-t.
9: Hát amennyiben nem mentek nagyon fel a ponthatárok, akkor minden nagyon szuperül fog alakulni, úgyhogy...
5: Igen. Hát én abban reménykedem, kicsit lejjebb vitték a tavalyhoz képest, de hát majd kiderül.
0: Oké, most nem a medencében vagytok, de nem sokára kikerül oda a hullámmedencénél a kivetítőre az eredmény. Bementek-e a vízbe, vagy kintről csodáljátok és várjátok az SMS-t?
9: Szerintem mi kintről fogjuk nézni, hát hogyha megjön az a bizonyos SMS, úgyhogy...
5: Igen, mert már kicsit szétfagytunk a medencébe.
0: Együtt mentek tovább?
5: Hát nagyon reménykedünk benne.
0: Nagyon szurkolunk, hajrá!
9: Köszönjük!
0: Várja meg rólam a medencéből kint. Egy mondatra kikérhetlek? Várjál! Mindent a rádióért. Szóval Ádi vagyok a Forrás Rádióból. Téged hogy szólíthatlak?
10: Kendőnek.
0: Melyik egyetemre jelentkeztél? Jelentkeztél valahova?
10: Egyikre sem, még középiskolás vagyok.
0: Akkor jöttél szurkolni másoknak?
10: Igen.
0: És milyen szakra jelentkeztek a barátaid?
10: Tudomásom szerint a TF-re jelentkeztek testnevelő tanárnak.
0: Akkor biztos be lesznek a hullámmedencében, amikor kihirdetik az eredményt, ugye?
10: Elég valószínű, igen.
0: Jól van, van valami, amit kitaláltatok, hogyha összejönnek a pontok? Tehát nem tudom, vízbedobás, sobantás, bármi lenyomás?
10: Semmi, elmegyünk és iszunk egy jót.
0: Jól teszitek, jól van, nagyon szurkolok, hajrá, jó a buli?
10: Egész jó lesz, csak jöjjenek még egy páran.
0: Nagyon köszönöm.

Piros Lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.

0: Quattro Dre. Hát figyelj, Roland, amire emlékszel, azt úgy nagyjából majd mondd el. Medenceparti, Pontot Parti a Tatabányai Gyémántfürdőből egyenesen a Forrás Rádió műsorába. Hát azt lehet hallani a háttérből, hogy nagy a buli. Néha már így abban sem vagyok teljesen biztos, hogy a Rolandot hallanám, hogyha levenném a fejemről a fejhallgatót és a mikrofonon kívül mondana valamit.
1: Igen, mondjam, hogy mit láttunk ponthatároknál? Mondom.
0: Hát azt is mondd meg, közben mondom, hogy itt látom a hölgyeket, akik ott állnak a hullámmedence partján, már nem mennek be, és nézik éppen a számukra izgalmas pontokat, és az előbb felugrottak négyen és sikítottak, közben egy srác eljött itt előttünk, akivel beszélgettünk interjúban, hogy várja a ponthatárokat a testnevelésére, és azt mondta, hogy felvették, úgyhogy mindjárt bedobják a medencébe. Tehát, hogy én ezeket tudom, meg ezeket követtem innen.
1: Figyelj, tényleg annyira jó volt látni itt, ugye én voltam, aki próbáltam itt kommentálni a ponthatárokat, hát rengeteg ponthatár jelenik meg ugye a kijelzőn, tehát hogy ilyen 10 másodpercenkénti pontás van, úgyhogy nehéz volt, de akkor mondok egy párat, 340, 327, 298, mindenki társítja ahhoz, amelyikhez kell, jó?
0: Az a durva, hogy kettőnk közül a Roland az, aki ellát a kivetítőig.
1: Tehát, nekem kellett. Igen, nekem kellett. Igen, és szóval tényleg én is csak azt láttam, hallottam, volt, hogy csak hallottam, mert ugye én a kivetítőt néztem, hogy mondjuk a bal kezem felől ilyen örömittas sikítás, és mondtam is, hogy na, ezt jó hallani, mert egy ilyen pontot partin, azért az mindenféleképpen azt jelzi, hogy az adott illetőt akkor felvették, és figyelj, tök jó volt azt látni, hogy én elkeseredett arcot nem láttam. Tehát, hogy aki itt van, és ponthatárokat nézte, én mindenkit mosolyogni láttam, akkor lehet, hogy mindenkit felvettek.
0: Igen, és most már nem is csak annyira pontott parti, hanem bontott parti, mert hogy itt egy pesgőt felrobbantottak mellettünk, és azzal kocintanak, a lányok is örülnek ott a vízparton, és amit kifejezetten imádok, hogy képzeljétek el, a drága hallgatók, van a medencében egy srác, akit a barátnője cigiztet, tehát hogy így a medencében tilos bevinni ilyen elektronikus eszközöket, meg amúgy is, és a barátnője így megáll a parton, és mint ahogy a régen a kisgyereket etetted, most ő itt a kis elektromos eszközt nyújtja be neki. Parti hangulat van, na?
1: Igen. Figyelj, én azt gondolom, hogy sajnálom, hogy anno a mi időnkben még nem nagyon volt ilyen pontott parti, mert hogy mennyivel bulisabb lett volna tényleg ilyen körülmények között várni a ponthatárokat.
0: És ami nagyon tetszik, hogy tök nagy összefogás van, tehát mind az önkormányzat részéről, mind az Edutus Egyetem részéről, mind itt a strandon lévő szervezők részéről, teljes az összhang. Ez nekem nagyon tetszik, remélem, hogy idén most ezzel elkezdődött valami, ami majd folytatódik. Mondták, hogy talán egyedül Salgótarján környékén van még ilyen strandos buli, tehát gyakorlatilag az ország ezen felén mi vagyunk az egyetlenek, ahol ilyen buli van.
1: Ami egyébként azért is érthetetlen, és ezt most leginkább így a fiatal férfi hallgatóinknak üzenném, hogy szerintem azért a létező legklasszabb dolog a felvételi ponthatárokat bikinis lányok társaságában ünnepelni.
0: Így, és vannak, tényleg vannak, a Facebook oldalunkon vannak mindenféle fényképek erről, lehet azt is megtekinteni, bekövetni, illetve amit még nagyon-nagyon el akartam mondani, hogy azért itt még várjuk Jaminát.
1: Igen, mert hogy egyébként a buli folytatódik egészen este 10-ig. Az, hogy mi elköszönünk, az egy dolog, viszont maga a pontott parti az este 10 óráig tart itt Tatabányán a Gyémántfürdőben. Rólam felkerült a hülye gyerek kinézetes képen, gondolok itt a halászsapkás fotómra?
0: Én nagyon remélem. És amint leteszek itt a mikrofon, nyilván 5 percen belül ágyban vagyunk, hogy holnap 6 után nem sokkal már ébreszteni tudjunk mindenkit. Ugye, Roland?
1: Ez így van, természetesen, hogy ne, azonat hozzá se

0: akit fölvettek, akit pedig nem, az ne csüggedjen, mert egyrészt ott van még a pótfelvételi, másrészt pedig lehet jövőre újra próbálkozni, meg aztán ugye jönnek majd ilyen keresztfél éves képzések, azt hiszem, hogy olyanok is vannak még mind a mai napig, szóval aggodalomra semmi ok, ha nem vettek fel, ha pedig felvettek, akkor tessék jó alaposan megünnepelni. Mi most elköszönünk, viszont este 10-ig természetesen a buli még folytatódik, itt a Gyémántfürdőben ez volt a Pontot Party.
1: Így nálunk pedig jön a következő órában egy órányi light session, és ami fontos, hogy a háttérben már Breda Biát halljátok, ha még ideértek, jöhettek, de szerintem már csak Jaminára érkeztek meg. Legyen szép az estétek, reggel találkozunk, sziasztok!
0: Szép estét, ciao!

Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett. Legyen tánc! Induljon a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Ez a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora, hétköznap este 8 és 10 óra között.

Mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyarul

0: Nálunk itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Fú, gyerekek, tegnap néztünk egy dokumentumfilmet. A Costa Concordiának a tragédiájáról van fönt a Netflixen egy, ezt nem tudom, belefutottatok-e. Hát valami elképesztő. Ugye ez volt az a nagy óceánjáró hajó, meg tengerjáró hajó, ami léket kapott és fölborult. Ugye elsüllyedt, vagy hát ja, léket kapott, és ugye több mint 70 ember tűnt el, meg halt meg. Szóval brutális. Tehát tényleg azért érdemes megnézni, mert hogy úgy sok dolgot átgondol onnantól az ember, meg úgy jobban megbecsüli az életét. Hát ott volt olyan család, aki kisgyerekkel, egyéves kisgyerekkel a karjukban menekült, és tényleg ilyen utolsó utáni pillanatban tudtak lemenekülni a hajóról. Elképesztő.
2: És ha már így elvitted ezt a témát ebbe az irányba, akkor azt mondom, hogy amúgy most a Dunán is lehet látni ilyen elsüllyedt hajóroncsokat, tehát annyira alacsony a vízszint, hogy lehetséges, hogy nálunk is kiderül majd valami izgalom.
1: Az még hagyján, a velencei tavon lassan már egy papírhajó is fennmaradt.
2: De ott már nincsen tó, ja, már elvitték. Van ismerősöm, hát nem úgy ismerősöm, Facebookon ismerősöm, aki már elvitette a vitorlását, tehát hogy ott már azok se tudnak megállni, vagy kereket kell rájuk szerelni, tehát hogy azért vannak ilyen problémák is. Andi?
3: Semmi, csak hogy eszembe jutott, hogy ilyen homoki futót meg lehet belőlük csinálni, tudod?
2: Lehet egy ilyen Mad Max a velencei tolni.
1: Lehet, ott forgatják majd az új epizódot.
3: Na, hát
2: simán benne van.
0: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. Ha túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig.

hangerőt fel, mert a jó zene nem hal. Forrás Rádió. Mindig veled.

miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan.

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyarország

CV Maci nem hoz lázba, míg este is pörögnél. Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással.

0: ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban. Mindig vele.
1: Nem vagyok más, mint egy

a sláger, tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.